0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a Plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Cegléd.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Erősödhetnek az asztmás betegek tünetei az ózonszennyezettség növekedése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsiai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, nyársapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, cipő emlékműsorral lépnek fel Csanár László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, nyársapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthető, a kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: Következzen egy friss dal itt a Cegléd Rádióban.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, önök a Ceglit hangját hallgatják az FM 92.5-ön, és egy új témával jelentkezünk a mai napon. Ugye ez a műsor úgy néz ki, hogy én fölteszek egy kérdést, régebben ezt Tóth Barbival közösen tettük fel ezt a kérdést, és aztán az önök válaszait kibeszéltük. Most az fog történni, hogy megpróbálom én kielemezni valamilyen, hát értékrendszer alapján az önök válaszait. Ebben a témában nem lesz olyan nehéz ilyen értékrendszert választani, mert hogy az a kérdésünk, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. Nem véletlenül mondtam Barbit, vele volt egy hasonló témánk már, hát jó régen, vagy 2 évvel ezelőtt, azóta lehet, hogy teljesen más hallgatóink vannak, lehet, hogy teljesen más válaszok születnek, és az is lehet, hogy teljesen más ételeket szeretett meg ön, akár azóta. Hogyha válaszolna, akkor megteheti a 0635 92 92-ös SMS számon, normál díjas SMS. Van egy e-mail címünk, a kívánság@ceglidradio.hu, ide akár ingyen is lehet írni, és a Facebookon facebook.com/ceglidradio is írhat nekünk, ami önnek szimpatikus. És hogy ne csak az én üres fecsegésemmel töltsük ki az időt, készültem most is egy kis statisztikával, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy mi az, amitől az ember ízlése megváltozik. Nos, az azért változik meg, mert ez egy dinamikus érzékszervi folyamat, amelyet fiziológiai, környezeti és pszichológiai tényezők, például életkor, betegségek, akár a Covid, gyógyszerek, cinkhiány és a szaglás csökkenése egyaránt befolyásolnak. Az ízérzékelés nem statikus, az adaptáció, vagyis hozzászokás miatt a folyamatos fogyasztott ételek íze tompulhat, míg a stressz vagy az érzelmi állapot szintén torzíthatja az ízek észlelését, és ugye nemrég volt egy témánk, amely szerint a terhesség is ilyen, megváltozik a hormonháztartás, és más dolgokat kezdünk el megszeretni, és valaki örökre megszereti azt az ételt egy terhesség után, valaki pedig csak abban az időszakban szerette azt a bizonyos ételkombinációt, és aztán meg már nem kívánta. Az ízlés megváltozásának fő okai részletesen életkor. Idősebb korban az ízlelő bimbók száma csökken, a nyáltermelés változik, ami csökkentheti az ízek intenzitását. Betegségek, gyulladások, a fertőzések, például felső légúti megbetegedések vagy a Covid, és a krónikus gyulladások az immunrendszeren belül, például TNF-alfa szint emelkedése, keserűbbé tehetik az ízeket vagy csökkentetik az édes-sós érzékelést. Szaglás szerepe. A szaglás elvesztése vagy korlátozottsága, például ordulás drasztikusan csökkenti az ízelményt, mivel az ízlelés és szaglás szorosan összekapcsolódnak. Környezet és táplálkozási tényezők. A cinkhiány gyakran okoz keserű vagy fémes ízt a szájban, a sok feldolgozott étel fogyasztása is módosíthatja az ízlelő receptorok működését. Ízadaptáció. Amikor egy bizonyos ízt, például savanyú vagy sós hosszan érzékelünk, a receptorok hozzászoknak, így az ízélmény csökken, és a vércukor szint is számíthat. Cukorbetegség esetén a felborult anyagcsere fura, édes vagy keserű ízt okozhat. Az ízlelés változása tehát nem csak élvezeti kérdés, hanem gyakran a szervezet egészségi állapotának jelzője is. Na és ennek fényében talán érdekes lesz majd az, hogy miket válaszolnak önök, és ígérem, hogy majd a válaszokhoz én is becsatlakozom, és elmondom, hogy én hogyan változtam, hogyha ez valakinek érdekes lehet, akkor majd erre is tud figyelni. A kérdésünk tehát, hogy mi az az étel, amit régen utált, de mára megszerette. 0635 92 92-ös.
1: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kedves hallgatók, ez itt a Ceglit hangja az FM92-ön, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi az az étel, amit régen utált, ma pedig már megszerette, vagy mára, vagy később megszerette. A lényeg az, hogy ismerősen csenghet ez a téma. Úgy 2 évvel ezelőtt Barbival már egyszer ezt elővettük, de azóta annyi minden változhatott, és változtattak a hallgatóink is, hogy újra feldobjuk kicsit másképpen ezt a kérdést. És ha már Tóth Barbi nincs itt velünk, akkor egy másik Barbi üzenetet küldött nekünk, méghozzá SMS-ben a 0635-92-95-re, és már olvasom is. Spenót gyerekként gyűlöltem, most meg élek, halok érte, imádom, jó fokhagymásam. Egyébként igen, a spenót is ilyen volt nekem, kicsit a sóska, amit ugye a leveleket elmajszolgattuk a Dédi kertjében, de mégsem volt az, hogy abból mondjuk, hogyha valami ételt csináltak, akkor nagyon szívesen ettem volna meg. De igen, a spenót és tényleg fokhagymása nagyon jó, én is megszerettem, ez igaz. Itt van Erika üzenete, levesek. Utáltam mindet, de ott kellett ülnöm, míg meg nem eszem, addig nem volt második. Már mindenki befejezte az ebédet, én még a levest bámultam, hát ha elpárolog, most imádom mindet. A szüleim, ha látják, odafentről biztos mosolyognak. Ez kedves. Igen, hát a levesek nálunk családilag nagyon-nagyon népszerűek, nagyapám nagyon nagy leveses, és ezért nagyon jó leveseket csinált mamám is. Így megmaradt a leves szeretete. Én mondjuk azért partizánkodok, tehát teszek a húslevesbe például paradicsomlevet, vagy ilyesmi, amivel földobjam, mert most Erikához teszem fel a kérdést újra, ha gondolja, válaszol, ha nem, hogy egyik leves sem, tehát nem volt olyan, amit szerettél, mondjuk egy, mit tudom, ami eltér az átlagtól, egy gyümölcsleves, ami azért édesként is felfogható gyerekként, vagy édességként, de én mondjuk a paradicsomleveseket nagyon szerettem, már akkor is, vagy a paradicsomos leveseket, és ezért kérdezem, hogy egyáltalán nem volt olyan, amit szerettél, és most arra meg ezek szerint mindet, mert szó szerint ezt írtad, hogy mindet imádom. Megyünk tovább Gáborral. Szerintem a főzelékek ilyen ételek, gyerekként büntetés, felnőttként ajándék, a sok valamilyen hús plusz hasáv krumpli után. Egyébként igen, velem is ez történt gyakorlatilag pontosan így. Nem voltam nagy főzelékes, egy volt, amit talán fura volt már akkor is, hogy a kelkáposzta főzeléket akkoriban is nagyon szerettem gyerekként, ez meg is maradt, de azóta hozzácsatlakozott egy csomó másik, sőt, amire azt hittem tényleg, hogy nem fogom megenni soha a tökfőzelék, a párom olyan tökfőzeléket csinál, hogy az tényleg ízlik, és azt kell, hogy mondjam, hogy főzelékes lettem szépen idővel, meg amúgy is jókat csinál a párom és anyukám is, úgyhogy igazából el vagyok látva ezekkel, azt hiszem, hogy nincs okom panaszra, és tényleg megszerettem őket. Nézzük még Ágnes üzenetét, a lista nálam nagyon hosszú, nagyon válogatos voltam gyerekkoromban, csoda, hogy életben maradtam. Egy pár étel a sok közül, amit gyerekkoromban nem ettem, cékla, karfiol, szalonna, kolbász és sertés hús. Hát igen, van itt mindenféle. Aztán a céklát, karfiolt én is megszerettem, de például a karalábét is, ami maximum nyersen volt élvezetes számomra gyerekként, azt mondjuk most is szoktam nyersen enni, de aztán egyre több mindent szeretek, például a levesekben is, ha már szóba került a leves, de a szalonna az tényleg olyan nálam is, amit nem, valahogy nem tudtam megszeretni soha, és valószínűleg nem is fogom most már, nem tudom, a békönt még csak-csak, de az összes többi ilyen vastag zsíros nekem nem jön be sajnos. De köszönjük Ágnesnek is az üzenetet, és köszönöm önnek is, hogyha esetleg elküldi nekünk, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. 0635 92 92 néhány zene múlva folytatjuk.
1: Ceglét Rádió.

0: Folytatjuk mai témánkat itt a Cegléd hangjában, ami nem más, mint hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. Rengeteg remek üzenetünk van már ezekből, nemhogy szemezgetek, hanem igyekszem mindent beolvasni. Bár van egy pár, ami csak igen rövid, Böbe azt írja a spenót, Szabó Emese azt írja, hogy a palacsinta, ami számomra teljes meglepetés, hogy hogy lehetett azt mondjuk gyerekként nem szeretni, de miért ne? És Hajni pedig azt, hogy banán. Én nagyon boldog voltam, amikor tudtunk banánt szerezni valahonnan, de az nem azt jelenti, hogy mindenkinek szeretnie kell természetesen. Na, de menjünk tovább kicsit hosszabb, kifejtősebb üzenetekkel. Itt van Katalin. Karfiol, kiskoromban azt mondtam, hogy nem eszek virágot, most már elfogyasztom minden formájában. Ú, egy jó rántott karfiol milyen jó lenne, nem? Vagy csak én gondolom. Nem biztos, hogy mindenkinek, de én nagyon szeretem például. Sárga borsó főzelék, írja nekünk Anna. Valamiért még ránézni sem bírtam. Kb. Egy éve úgy megkívántam, ahogy ették előttem, hogy megkóstoltam. Van benne valami, hogy 7 évente változik az ember ízlése, mert azóta rendszeresen csinálok jó hagymás lecsókolbász pörivel. Egyébként sárga borsót, azt én is megszerettem, és ami még ilyen, ami teljesen meglepett, egyszer ettem nagyon jó bográcsos lencsepörköltet, vagy hát tulajdonképpen bográcsos lencsét, egy osztály kiránduláson még, mit tudom én, 11-12 éves koromban, és a lencse így nagyon távolra került tőlem, persze nyilván új évente, amikor enni kell egy kis lencsét, hogy megmaradjon a pénzünk, vagy a szerencsénk, vagy nem is tudom miért esszük, de esszük, és olyankor salátákban még úgy elmegy, és most egy éven belüli történet ez is, a párom csinált lencse főzeléket, és az is nagyon jó lett, és aztán meg így elkezdtünk lencsével kísérletezgetni, és nem is olyan rossz étel ez, ahhoz képest mennyire egyszerű és mennyire olcsó egyébként, tök jó dolgot lehet belőle kihozni, persze jó, én sem bírnám minden nap azt tenni, de egyébként a lencsében van fantázia. Ati azt írja nekem, hogy kell káposzta főzelék, erről beszélgettünk egy kicsit az előző blogban, hogy azt én valahogy mindig szerettem, annak ellenére, hogy nem voltam nagy főzelékes, az mindig bejött, főleg amit mamám csinál, de anyukám is nagyon jól készítette el. Szilvia írja nekünk, hogy tök főzelék, gyerekként soha nem ettem meg, az első gyerekemmel voltam bent a kórházban, ott szerettem meg, és azóta is eszem. Ez is tök jó sztori, és személyes kötődés is van hozzá. Andi azt írja nekünk, hogy tök főzelék, kocsonya, kovászos uborka, paradicsom leves. Én mondjuk paradicsomos vagyok nagyon, de a paradicsom levest én már gyerekként is imádtam. A kocsonya viszont tényleg olyan, amit hát szintén, mint a szalonnát, én nem tudtam megszeretni. Lehet, hogy majd eljön ez a pont, de annak örülök, hogy ennyire változatos dolgokat írnak a kedves hallgatóink, tehát tök főzelék, kocsonya, kovászos uborka és paradicsom leves. Nézzünk még egy üzenetet itt a blokk végén, gyakorlatilag egy felsorolás Lacitól. Kocsonya, zúza pörkölt és a gomba. Az zúzapörköltel nekem valahogy pont fordít volt a sztorim. Én gyerekként nagyon szerettem állítólag, és most meg már nem nagyon szívesen eszem meg. A gomba meg azt mindig imádtam. Sajnos ez a helyzet. Úgyhogy bele is csúsztam egyszer egy olyan gombás történetbe, hogy pizzát rendeltünk, gombás pizzát, és hát valószínűleg már nem volt jó az a gomba, ami rajta volt, úgyhogy az egész család rosszul lett ennek következtében. Nagyon figyelni kell, hogyha gyanús az illat, az nem biztos, hogy azért van, mert valami erdei gomba és különleges. Lehet, hogy csak simán rossz. Úgyhogy csak óvatosan. 0635 925 925, mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. Ha van kedve, küldje el nekünk.
1: Helyi információk,

0: az ízléssel foglalkozik, pontosabban annak változásával a mai Ceglét hangja, és benne Börös Nándi. Remélem küldenek nekünk üzenetet, ha legalábbis, hogy van kedvük, tegyék meg nyugodtan. Mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette? Kicsivel hasonló témával már foglalkoztunk, még Tóth Barbival annak idején, de ez most kicsit máshogy van föltéve, és hát ha változtak azóta a hallgatóink is, vagy a hallgatóink ízlése, úgyhogy most újra megkérdezzük. 0635 925 925-ös. Lássuk, milyen válaszaink vannak még. Sárga borsó főzelék, ezt Timi írta, már volt róla szó. Betty azt írja nekünk, hogy mákos beigli. Főételt, amit nem szerettem, azokat azóta se szeretem, de a mákos beiglit megkedveltem. Egyébként én valahogy a mákkal vagyok úgy, hogy annyit nekem nem tud adni ízben, vagy nem annyira izgalmas, hogy még aztán össze is koszoljam a fogaimat vele, mármint hogy nyilván beletapad az ember fogába, és én, ha úgy van, akkor inkább elkerülöm. Nem, máshogy mondom, soha nem kérném mondjuk étteremben a mákos dolgokat, de otthon lehet, hogy elfogyasztom szívesen, nem vagyok egy nagy mákrajongó, az viszont jó hír, hogy Betty a gyerekkora ellenére megszerette a mákos beiglit. Jóci azt írja nekem, hogy lecsó és pacal pörkölt, azóta is a kedvenceim. A lecsó nálam azért volt egy kicsit félrevezető, mert mi mindig tojásosan ettük, és én azt hittem, hogy nincs is más verzió a lecsóból, és úgy nem volt rossz, de rájöttem, hogy sokkal jobban szeretem a tojás nélküli lecsót, és nem tudom, már vagy 20-valahány éves voltam, mire kiderült számomra az, hogy nem csak tojással lehet lecsót készíteni. A pacalpörkölt meg olyan, hogy egy évben egyszer nagyon szívesen megeszem, de kb. Többször nem tudom. Úgyhogy valahogy addigra már hiányzik az íze, vagy nem tudom, és akkor egyszer nagyon szívesen rámegyek, de így sokszor gyakran nem tudtam még megszeretni. Aztán van olyan ismerősöm, aki minden nap tudna pacalpörköltet enni. Most már Joci is ilyen, mármint nem ismerősöm, hanem olyan ember, aki megszerette a pacalpörköltet és a lecsót is. Andi azt írja, és ez nagyon érdekes, hogy minden, amiben kapor van, nekem a gyerekkoromból egyértelműen az ugrik be, hogy a túros palacsintában van egy kis kapor, a túró részében nyilván, és ezért bármi étel, ami kapros volt, valamiért nekem a palacsintát juttatta eszembe, és így nem tudtam más ételekkel összehangolni egy jó darabig. Aztán persze elkezdtem izgalmasabb ételeket is megkóstolni, és én is megkedveltem a kaprot. Megkedveltem, az a lényeg. Menjünk tovább. Angelika azt írja, hogy tökfőzelék, hurka, levesből zöldség, vadas. Biztos van még, ezeket gyereknek nem szerettem, nagyon nem, és most már imádom. Egyébként a vadasra sokan mondják ezt, hogy gyerekként még valamiért nem. Én már akkor is imádtam, és azóta is szeretem. De egyre több olyan ismerősöm van nekem, és aki még tudom, hogy régen nem szerette a vadast, de aztán megszeretik. Levesből a zöldség, hát azt is szívesen megeszem. A hurka, az meg nálunk családi tradíció szintén, hogy ettük a hurkát, és szerettük is. Ez a mai napig így van. De az tök jó, hogy ilyen jelentős dolgokban, mert hogyha azért az ember ránéz egy hurkára, nem biztos, hogy megkívánja gyerekként, de mégis valaminek kapcsán meg tudja szeretni felnőttként. És az óra végére még egy érdekesség, egy névtelen üzenet küldőtől, aki azt írja nekünk, hogy fánk, amin először meglepődtem, aztán belegondoltam, hogy gyerekként én sem voltam oda a fánkért, kicsit olyan olajosnak találtam mindig, nem volt annyira finom, persze nagyon frissen jól esett, egy-két szemet megenni, de nem voltam igazi rajongója, és mára már nagyon szívesen megeszek egy-két fánkot, hogyha szembe jön. Úgyhogy valószínűleg én is ebben a kategóriába tartozom, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük ezeket a válaszokat, és a következő órában is várom önöket, mert hogy még egy teljes óráig tart a Ceglét hangja. Néhány zene és a hírek után folytatjuk.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kell a stressz.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Erősödhetnek az asztmás betegek tünetei az ózonszennyezettség növekedése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsiai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
1: Az időjárásról.
2: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, folytatódik a Ceglét hangja a második órával itt az FM 92-től. Én továbbra is Vörös Tendi vagyok, és önök továbbra is írhatnak nekünk a 0635-925-925-re, a kívánság@cegliradio.hu-ra. Ez egy e-mail cím, az előző meg SMS szám volt, és akár a Facebookon is kereshetnek minket, facebook.com/cegliradio. A mai témánk: mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette? Több szempontból vizsgáljuk a kérdést, és már hasonló témánk volt Barbie-val jó régen. Most újra elővettük, és át is vettünk az óra elején néhány dolgot, amiért az ember ízlése megváltozhat. Ezek nem mások, mint az életkor, betegségek és gyulladások, akár a Covid, a szaglás szerepe, a környezet és táplálkozási tényezők, az ízadaptáció, illetve a vércukorszint is befolyásolhatja ezt, főleg, hogyha az ember esetleg cukorbetegség miatt máshogy kell, hogy táplálkozzon. Szóval nagyon sok minden, akár beszedett gyógyszerek, cinkhiány, és akár tényleg életkori változások, de egy terhesség is ilyen, ami befolyásolhatja, hogy mit szeretünk és mit nem. Aztán az ember vagy úgy marad, vagy megváltozik, vagy éppen az történik, mint ami a kérdésünk, hogy gyerekként utálta, mára meg megszerette. Van itt nekünk egy, még az óra elején érkezett, az előző óra elején érkezett üzenet küldőnk, Gyula. Azt írta, hogy hát én kitartó vagyok, eddig is kellett várni, hogy beolvassam az üzenetét. Ugyanúgy utálom a sült sütőtököt, és még egy ilyen öklendező smiley-t is oda tett. Ez is nagyon érdekes, mert én ezzel tényleg úgy vagyok, hogy vannak szakaszok az életemben, amikor szeretem, aztán pedig egyáltalán nem kívánom. Anyukám készít, ott van nálunk a hűtőben egy darabig, vagy párom, vagy megeszi, vagy nem, de nem igazán tudom megkívánni, máskor meg nagyon szívesen eszem, de nem tudom, azért nem tudom azt mondani, hogy szeretem, és azt sem, hogy utálom. De köszönjük azt is, hogy ilyen véleményt is kaptunk. De alapvetően az a kérdésünk, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. Mercedes írja nekünk, hogy spenótos tészta, anyósomnál kóstoltam meg újra gyerekkorom után, és jöttem rá, hogy a spenótos fokhagymás tészta rohadtul királykaja. Szinte szóról szóra ugyanezt történt velem. Annyi a különbség, hogy én, hát ugye a párom édesanyjáról beszélünk, aki még hivatalosan nem az anyósom, de nála ettem olyan spenótos tésztát, hogy azt mondtam, hogy ez megszólal, és rájöttem, hogy szeretem. Nem is olyan régen. István azt írja nekem, hogy spenót plusz tökfőzelék, ma már a toplista elején vannak, régen nagyon utáltam. Igen, a spenótról pont beszéltünk, a tökfőzelékről meg az előző órában, de van még egy tökfőzelékesünk, méghozzá Andrea. Tökfőzelék 21 éves koromig még csak megkóstolni sem voltam hajlandó, most meg egyenesen imádom jó sok kaporral, és itt van a kapor is, minden összeér, kedves hallgatók, ettől jó az a műsor. És itt van Vera üzenete, mi mást írhatna nekünk, mint az, hogy tökfőzelék, mióta én készítem, legalábbis azóta megeszem. Amiről szintén volt szó az előző órában, Erika küldi nekünk, hogy pacal, régen fúj, most már imádom. Jani pedig azt írja, hogy máj. Ja, nem, azt most is utálom. Amúgy pörkölt. Nem mindegy, hogy hogy van megcsinálva, ugyanis. Én is egyébként pörköltösebb lettem, mint gyerekként voltam, de én a májat már akkor is szerettem. Ez érdekes kérdés, és meg is lepődtem, hogy nem volt még a májról szó eddig. Meglepődnék azon, hogyha nem lenne még később róla szó. Meglátjuk. Kata azt írja, hogy kocsonya. Éva pedig azt, hogy, és köszönöm, hogy itt van, finom főzelék. Hát erről egy külön blokkot lehetne nyitni, hogy az mitől finom, és kinevezte el így, és kigondolta, hogy ez jó lesz, és hogy volt ember, aki szerette valaha. Egyébként én azt hiszem, hogy emlékszem egy olyan osztálytársamra, aki szerette a finom főzeléket. Hát jó sokat tudott repetázni, mikor az volt a menzám. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette? Ha van kedve, küldj el nekünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Gyöngyitől kaptunk egy meglepő dolgot, kedves hallgatók, mert az, hogy leírja nekünk, hogy tök főzelék vagy a spenót, az már nem olyan meglepő, de ott van a lista végén az, hogy Túró Rudi. Ezek szerint létezik olyan gyerek, vagy létezett valaha, aki nem szerette a Túró Rudit. Nekem ez felfoghatatlan, de hogy miért beszélünk erről, a kérdésünk az itt a Cegdét hangjában, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette, és hát ezt sikerült kapnunk Gyöngyitől, Túró Rudi. Nem tudom hova tenni, hogyha gyerekként ismertük volna egymást, én nagyon szívesen elfogyasztottam volna a te rudiaidat. Minden esetre nem ismertük egymást, de most az üzenetet nagyon szépen köszönjük. Mónika tök főzeléket írja, hogy Katalin is, gyerekként utáltam, felnőttként imádom. Hosszú lenne felsorolni, ennyit írt nekünk Martina, de nekünk van időnk, sőt, hogyha nagyon sokan írnak nekünk a kedves hallgatók, akkor lehet, hogy egy második adás is lesz ebből a műsorból, úgyhogy akár nyugodtan le lehet írni Martina azt a hosszú felsorolást, akár e-mailben, hogyha nem akarsz erre pénzt költeni, 0630 592 92, SMS-ben, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglidradio.hu, persze ékezetek nélkül. Kláritól kaptunk egy spenótot, na nem valójában kaptunk meg a spenótot, csak az üzenetét. Ahogy Évától is a spenótot, valamint a lecsót, és Ágnes is a lecsót küldte nekünk, meg Orsi is, és Tünde pedig a spenótot. Így nagyon hosszú lesz ez a műsor, hogyha csak felsorolok. Úgyhogy igen, megpróbálom megnézni a meglepőbb válaszokat. Van még egy sütőtökünk Atitól, meg egy pacalunk Gabitól, és végre egy meglepő fordulat, itt van Melinda üzenete, azt írja, hogy töltött káposzta és töltött paprika. Akkor lehet, hogy neked a töltéssel volt a bajod. A töltött paprikánál arra gondolsz, amilyen paradicsomos verzió, hogy paradicsomos szószban, paprikába beletöltött darált hús, mondjuk így nagyon leegyszerűsítve. Mert azt én is furcsáltam. Miért nem lehetett rögtön paradicsomos húsgombócot csinálni, minek kellett bele a paprika? Ezt én sem értettem gyerekként, de most arra azt is megeszem, hogy a töltött káposzta lehet, hogy tényleg ez a beletöltünk valamit valamibe. Ez nem annyira, bár én a töltött csirkét is nagyon szerettem gyerekként, ha már itt tartunk. De a töltött káposzta az olyan dolog, hogy az ember tényleg vagy hozzá van szokva a családja által, vagy nem tudom, de persze meg tudom érteni, hogyha valakinek nem. Viki üzenete is érdekes, azt írja, hogy én a sajtokkal vagyok így, régen egyáltalán nem, büdös volt, furcsa volt, savanyú volt, most pedig imádom. Tök jogos, igen. Főleg, hogyha az ember elkezd utána menni, hogy hogyan is készül a sajt, mi is az érlelési folyamat, hogy egyáltalán mi történik a tejtermékekkel, aztán nem biztos, hogy valaha akar belőle enni. A lényeg az, hogy most arra megszeretted, úgyhogy hát nem tudom, hogy a világ vagy a sajtok nagy örömére, de mi minden esetre örülünk, hogy legalábbis elküldted nekünk. Zsóka azt írja, hogy a gombás ételek, és Mackó azt írja nekünk, hogy tojásleves, 40 év kellett hozzá, hogy megszeressem. De kivártad, és most szereted, sőt, még nekünk is elküldted, és azt nagyon szépen köszönjük. Ha ön is elküldeni, megteheti a 0635 92 92-ös SMS számon is. Vagy e-mailben, vagy Facebookon. Néhány zene, és jövünk.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan!

Nagyon kevés szó esett a halakról, kedves hallgatók, már pedig Margit azt írja nekünk, hogy a halászlé volt olyan, amit régen nagyon utált, mára viszont megszerette, ugyanis ez a ceglét hangja mai kérdése. Első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, mióta szólom a vezetem a műsort. Régen Barbival beszélgettünk hasonlóról, de most ezt újra elővettem, meglátjuk, hogy ki merre, milyen irányba változott, és meglátjuk, hogy azóta mik történtek a ceglét rádió hallgatóival. Úgyhogy várjam a válaszokat, 0635925925-ös halászlé, tehát furcsa módon tényleg nem volt eddig szó a halakról, de a lényeg az, hogy most már itt vannak, és hogyha valakinek most jut eszébe, hogy hát én a hallal így vagyok, akkor nyugodtan küldje el nekünk. Körömpörkölt, írja nekünk Robi, most imádom. Én felnőtt koromra lettem úgy a körömpörkölt, elállítok, hogy gyerekként szerettem, hogy hát azért mégiscsak az állatnak a körme, vagy hát a körm alatt lévő ilyen zsenge puha rész, és hogy nem tudom, hogy meg tudom-e enni azt, vagy meg akarom-e pontosabban. A lényeg az, hogy én pont fordítva vagyok vele, mint ahogy te, de ízlések és pofonok. Érdekesség, a lencsefőzelék még nem hangzott el, csak tőlem, én már felhoztam, de Adri most írta nekünk, imádom, ezt írja még mellé, és itt van Gábortól a belőspirítós is, ami hát tényleg olyan étel, hogyha az ember belegondol, hogy ott csontfelő vagy akár agyvelő, nem tudom, hogy miből készítik, az legalábbis fura így a gyerekek számára, hogy ilyen kerül a pirítósra. Volt egy időszakom gyerekként, mondjuk disznóvágásokon nagyon szerettem a velőt, aztán ez elmúlt, és most ilyen 30 éves korom környékén, most mondom úgy, hogy ez 10 éve volt, szóval nem annyira rég ez visszajött, és újra szeretem, és kérek olyan ételeket általában étteremben, és amivel van velő. Nagyon furán működik az ember, de pont erről szól az a műsor, hogy ezeket megtudjuk egymásról. Spenót és tökfőzelék, ezt Szilvi írta, és van egy hosszabb üzenet Beától, lecsó, rizs, rakott krumpli, most már szeretem, anyukám azt mondta, majd ha a te pénzedből élsz, mindent meg fogsz tudni enni. Valóban így van, látom a fiaimnál is. A rakott krumpli az nekem nagyon meglepő, mármint úgy értem, hogy abban nem igazán van olyan rész, amit a gyerekek ne szeretnének. Krumpli, tök jó, tojás, tök jó, mondjuk kolbász, tejföl, mi sajttal csináljuk, úgyhogy azt még külön feldobja. De az tény, hogyha már így jobban belegondolok, hogy én sokáig azt hittem, hogy a rakott krumpli az igazából virslivel készül. Anyukám ugyanis nem annyira szerette a kolbászt, és én is szerettem nagyon a virslit. Apukám ette volna kolbásszal, de hát többen voltunk, úgyhogy általában virslivel készült a rakott krumpli. Úgyhogy erről is azt hittem évekig, hogy mindenki így készíti, aztán volt egy meglepetés, mikor kiderült, hogy nem. És azóta már anyukám is megszerette a kolbászt újra, csak hogy csatlakozzon ő is a műsorhoz, és most már legtöbbször vagy virslivel és kolbásszal, vagy csak kolbásszal készül a rakott krumpli. Minden esetre ez egy meglepő válasz volt, de köszönöm, hogy elküldte a kedves hallgató, és köszönöm önnek is, ha még elküldi. 0635 92 95, nincs már sok időnk hátra, még egy blokkra jövünk, azt viszont már tisztán látjuk, hogy lesz ebből majd még egy adás, mert sok üzenetet kapunk, mindenki szeretné megosztani a tapasztalatait, és ezt meg is teheti majd, csak nem feltétlenül a mai műsorban. Néhány zene múlva visszajövünk az utolsó blokkra. Ceglét.

0: Azt hiszem, egy jó kis témát találtunk mára is, kedves hallgatók. Mi az az étel, amit régen utált, aztán megszeretett? Korábban már Barbie-val foglalkoztunk ezzel, most pár évvel később szólóban újra elővettem a témát, kicsit máshogy feltéve a kérdést, és jöttek is a válaszok, sőt jönnek is, olyannyira, hogy egy második adást is meg fog élni, majd a Ceglét hangja egy másik adásában újra elővesszük ezt a témát, de nem holnap, hiszen holnap egy új témával jelentkezünk, majd valamikor a közeli jövőben, tessék fülelni. Aki esetleg nem fér bele mára, az majd az akkori adásba fog belekerülni. Mónika viszont belefér, káposztás tészta és paradicsomos káposzta, ezek a ha nincs más megeszem kategóriában voltak, most a kedvencek közé kerültek, a tojás leves viszont nem kapott felmentést azóta sem, ahogy a zúza pörkölt sem. Igen, egyébként ezt is nagyon köszönöm, hogyha megírja az ember azt, hogy mi az, ami viszont abban a kategóriában magad, hogy nem eszi meg, bár pontosabban azt írta nekünk Mónika, hogy ha nincs más megeszem, volt a káposztás tészta és a paradicsomos káposzta. Igen, túl sok káposztánk van, és valamit kezdeni kell vele, tegyük rá a tésztára, tegyük bele a paradicsomba. Egyébként én sem vagyok nagy rajongó, meg aztán itt ki lehetne robbantani a vitát, hogy a káposztás tésztát akkor most borsosan, cukrosan, sósan kell lenni, tehát annyi verzió van, valaki cukrosan, borsosan eszi. A paradicsomos káposzta meg tényleg olyan étel, amit nem csinálnék meg magamnak, nem kérnék étteremben, ha egyáltalán létezik étteremben, hanem hogyha van otthon, vagy anyukám főz, akkor egy kis adagot elviszek belőle és megeszegetem, de így nem nagy kedvenc. Pedig amúgy nem rossz étel, úgyhogy nem értem, hogy miért nem. Judit írja nekünk, hogy spenót. 29 éves koromig soha nem ettem meg. Ekkor az óvodás kisfiamnak kellett készítenem, mert vele ott megszerettették. Természetesen meg kellett kóstolnom a saját spenótomat, azóta én is nagyon szeretem. Igen, tényleg lehet ebben valami, amit korábban az előző blogban is mondtak, hogyha az ember magának készíti, már egészen más. És valószínűleg azért is készíti el sokszor magának, jó, ha nem a kisgyerekéről van szó, mert megkívánja, valahogy mégis kíváncsi rá, feljöttek emlékek. Elkészíti, és akkor rájön, hogy ezt jól is meg lehet csinálni. Kóstolgatja, hozzátesz, elvesz belőle, és akkor valami kijön belőle, úgyhogy lehet, hogy így lehet. Ha most valakinek adhatok tanácsot, ha van olyan étel, amit nem szereted, de úgy most elgondolkodott rajta, csinálja meg otthon magának, és hát, ha jól sikerül. Vagy formálgassa addig, amíg nem lesz tényleg jó, és akkor már ott is van egy új kedvenc étel. Gabi azt írja nekünk, hogy a töltött káposzta még az illatát sem bírtam, de most már jöhet, sőt, télen néha még rám is szólnak, hogy most már eleget főztem belőle. Ez egy sikertörténet, azt kell, hogy mondjam, és nagyon köszönöm, hogy leírtad a véleményed. Volt már szó a töltött káposztáról, valaki, aki töltött ellenes volt, már nem emlékszem a nevére itt az előző blokkok közül, minden esetre ő a töltött paprikát és a töltött káposztát írta. Nem mondhatom, hogy meg tudom érteni, én mindig is szerettem ezeket, és valószínűleg mindig is szeretni fogom. Zoltánné azt írja nekünk, Zoltánné, hogy nálunk nem lehetett nemet mondani ennivalóra, ha nem szerettem, is meg kellett enni. Ha tetszett, ha nem. Hát igen, hallottam ilyenekről én is, azért az ember próbálkozott úgy csinálni az én gyerekkoromban már a dolgait, pontosabban a nagyszüleim és a szüleim, hogy azért nagyon olyan étel ne legyen, amit a gyerek nem tud elviselni, de bizony voltak néha ilyenek, és akkor, ha más nem, akkor ettem vajaskenyeret, de voltak ilyen idők, úgyhogy becsüljük meg azt, amink van, és legközelebb is írjanak nekünk, hogyha tehetik 0635 92 92, ez az SMS számunk, ma már ne használják, mert a műsor véget ér, holnap egy új témával jelentkezünk, és ez a téma is visszatér majd valamikor a közeli jövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és a sok remek választ, Vörös Náni búcsúzik, a viszonthallásra.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál, most már Süveges András, szokás szerint este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt Ceglid mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Hamarosan Purple Disco Machine és az In the Dark című dal nagy valószínűséggel ezt a muzsikát is meghallgathatja az, aki ott lesz idén a Strandfesztiválon, hiszen a kelet-német fiatalember érkezik majd erre a bizonyos megmozdulásra természetesen zenélni. Szóval mindjárt ővele folytatjuk itt a 92-tön, tartsanak vele!
1: A jó reggelt Ceglidet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
7: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Csángó fesztivál tartanak Jászberényben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott esti jelentéséből. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Tápiószelén termelési probléma miatt csaknem 2300 embernél nincs víz. Gazdagréten viszont már megszűnt a korábbi fennakadás. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a hőségriadó kihirdetése, vagyis múlt csütörtök óta. Halálos áldozat is volt. A Vas megyei Zsennyén egy férfi még a tűzoltó kiérkezése előtt megpróbált megfékezni egy bozott tüzet, de súlyosan megsérült, és később a kórházban meghalt. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
6: Az időjárásról.
7: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a jó reggel ceglédet. Nem mellesleg augusztus 5-e szerda van, foglalkozok majd a mai nappal is szokás szerint, na meg persze jönnek a megszokott reggeli rovatok, fontos, hasznos infók, programajánló, lapszemle, elmondom, mit üzennek már a csillagok, és jön egy beszélgetés is. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Csak folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet, máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős.
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: Kedves hallgatók, a legfrissebb információk jönnek itt a Jó reggelt Ceglédben, utána meg én vissza a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Csángó Fesztivál tartanak Jászberényben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott esti jelentéséből. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Tápiószelén termelési probléma miatt csaknem 2300 embernél nincs víz, Gazdagréten viszont már megszűnt a korábbi fennakadás. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a hőségriadó kihirdetése, vagyis múlt csütörtök óta. Halálos áldozat is volt. A Vas megyei Zsennyén egy férfi még a tűzoltó kiérkezése előtt megpróbált megfékezni egy bozótt tüzet, de súlyosan megsérült, és később a kórházban meghalt. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál 18 óráig Süveges András, utánam Szatmári Gábor érkezik, utána pedig a jól megszokott módon Vörös Nándi. Most meg forognak a dalok továbbra is, a legjobbak a ceglédiek kedvencei, nem sokára pedig programokat is ajánlok, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia film vetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: időtön, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
8: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Energiatakarékosság intézkedéseket vezet be egyre több cég. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek, sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő mától az irodai dolgozóknak, mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát és az elektromos járműtöltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. A Shellnél mától nem lehet autót mosni, és korlátozzák az elektromos autók töltésének időszakát. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
3: Az időjárásról.
8: Ma is sok napsütés várható. Csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidámabb, könnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel a jó reggel Ceglédet. Nem sokára pedig visszatérek, lapszemlézek, hüleje.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldallal folytatjuk. Kossuth magánéleti és egészségügyi arcai után most komolyabb dobásra készül, mint eddig bármikor a karrierje során. Az Álmokfutók frontembere mögött rendkívül nehéz időszak áll, de ahelyett, hogy feladta volna, elképesztő energiába vetette bele magát a munkába. Úgy tűnik, a megpróbáltatások csak megerősítették, és most jött el az idő, hogy a hazai sikerek után a nemzetközi zenei piacot is bevegye. Készen áll a világsztárságra, és nem titkolt célja, hogy újraírja a hazai könnyű zene történetét. Hát mindig ilyen nagy a lelkesedés Kozsónál. A napokban kiszivárgott hírek szerint Kozsó már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiú csapat három tagjával. A találkozás történelmi jelentőségű, hiszen a zenekar és egykori producerük között évtizedek óta fagyos volt a hangulat, miután a kiadó annak idején eladta a formáció jogait a Magneotonnak, ami Kozsó nélkül azonnali bukáshoz vezetett. A producer lelkében mély nyomot hagyott a múlt, de most tiszta lappal indul. Kőkemény leszek, újra fel akarom a fiú csapatomat és a lány csapatomat építeni. Hamarosan tesszük fel az internetre az infókat, keresem azokat az embereket, akikkel világszinten akarok alkotni, árult el a Pop Cézára terveit. Hát minden esetre érdekes a megfogalmazás. A koncepció még a korábbi sikereinél, a Bestiák, a Picasso Ranch vagy a Tabu együttesek is keményebb lesz. A cél pedig egyértelműen a dél-koreai K-pop világörülettel való rivalizálás. Ez most Európának és a magyar rendszernek a legnagyobb dobása lesz. Hiányzik annak az energiája, ami annak idején volt, a gondolataik, a ruháik, az ötletek, meg azok a videóklipek, amikre horror összegeket, 10 milliókat költöttünk a forgatásokon, tette hozzá Kozsó, aki a teljes projektet Kozsó K-Army néven fogja össze. A zenész ráadásul nem csak a stúdióban, hanem a művészet más területén is gátlástalanul alkot. Érdekes a megfogalmazás. Elmondása szerint már több mint 54 könyvet írt, és a festészetben is kiéli a benne rejlő kettősséget. Amikor festek, teljesen átszellemülök, egy határokat nem ismerő, különleges szürrealista világba érkezem. Nagyon hiányzott már nekem az, hogy így teljesen kikapcsoljam a külvilágot, és átadjam magam a tiszta alkotásnak, vallotta be őszintén. Kozsó Szilárd meggyőződése, hogy ez a hihetetlen belső hajtóerő most visszarepíti őt a csúcsra, és az új formációival végleg felírja a nevét a nemzetközi popzene térképére. Hát, izgatottan várjuk. Erről is ír a borsonline.hu oldal.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is a Nemzeti Sport.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. Labdarúgó Európa Liga folytassa, szól a szalag cím. Ferencváros két megnyert párharc után a lengyel Górnyik Zabrze ellen játszik a Gruppa Arénában az NK győztes FTC meccsben. Bemutatkozhat a múlt héten visszatért 88-szoros válogatott középpályás Nagy Ádám. A neve ugyanis szerepel az Európa Liga keretben. 31 éves játékos a Néplégedben válaszolt Cselőtei már kérdéseire. Nabi Kejta pedig ugyancsak játékpercekhez juthat, így alaposan bővültek Borbé Balázs variációs lehetőségei. Erről a mérkőzésről is ír a portál. Markgráf Ákos Újpestről a Köbenhán csapatához szerződött. A válogatott védő átigazolásánál minden érintett fél elégedett. Az Újpest megkapta a kivásárlási árat, a Köbenhán motivált és több poszton bevethető labdarúgót szerzett, aki óriási reményekkel érkezik új állomás helyére. És az is hivatalossá vált, hogy a magyar légiós 5 évre ír alá a legtöbb szörös dán bajnok csapathoz. A ballábas védő sokoldalú játékosként természetesen illeszkedik Bo Svensson vezetőedző terveibe, írta a Köbenhán hivatalos oldala. Szóval vele is foglalkozik már, mint Markgráf Ákossal a portál. Baló Gábor 50 éves, bár a végén könnyedén zárta le sportpályafutását, csodálatosként jellemzi azt az olimpiai ezüstérmes, egyéniben kétszeres világ és egyszeres Európa bajnok öttusázó. A mai 50 éves sportemberrel, a mai MÖSZ elnökkel sikerekről, nehézségekről, sportvezetői céljairól is beszélgetett Szelecki Róbert. És még Gulácsi Péter már a Villarreal-lal edzett, Betlem és Mihály Vári Farkas ezüst a párizsi EB-n, Vandano interjú a spanyol-argentin VB döntő után. Tömás mellett ezekkel a témákkal, sportokkal, sportolókkal is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal, és természetesen az újságformátum is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: kedves hallgatók, azonnal folytatjuk itt a 92-tön a reklámok után a friss infókkal, utána meg a dalokkal, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
7: Na, milyen volt a nyaralás?
8: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
9: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegléd@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Energiatakarékosság intézkedéseket vezet be egyre több cég. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő mától az irodai dolgozóknak. Mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát és az elektromos járműtöltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. A Shellnél mától nem lehet autót mosni, és korlátozzák az elektromos autók töltésének időszakát. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
2: Az időjárásról.
10: Ma is sok napsütés várható. Csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban folytatjuk a Jó reggelt Cegléddel dalokkal, a mikrofonnál Süveges András. Ez nem annyira fontos, a dalok fontosabbak, meg az is, hogy játszunk. Aki korán kelt, az bizony, ha helyesen válaszol a kérdésemre, belépőt nyer. Mert hogy az albertésai Street Food Fesztiválról lehet tőlem jegyet nyerni. Majka is fellép ezen a bizonyos fesztiválon, a kérdésem pedig baromi egyszerű, illetve a kérésem. Soroljon fel a kedves hallgató három kiváló Majka slágert, tehát három dalcímre vagyok kíváncsi Majoros Péter előadásában, vagy Majoros Péter repertoáriából. Aki érzi magában az erőt, az hívja a 0653 92-t 92-5-ös telefonszámot, és ha jó a három dalcím, akkor mindenképpen jár a napi belépő egy fő részére, a kedves hallgató által kiválasztott napon föl lehet ezt használni. Tehát még egyszer, Majka papától kérek három dalcímet. 0653 92-t 92-t, ez a telefonszámunk.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Reklám.
1: Kedves hallgatók, megérkezett a helyes válasz, mégpedig Dóra Andreától, két keresztneve van, nem tudom melyiket használja. A lényeg az, hogy ő nyerte a napi jegyet, mert hogy válaszolt a kérdésemre, kérésemre, mert hogy azt kértem a kedves hallgatóktól, hogy soroljanak fel három majkadalt. Ugye Majka is fellép majd ezen a bizonyos fesztiválon, annyit emlegettem már, hogy még egyszer elmondom, hogy ez 7-én történik meg. Egyébként Dóra Andrea is erre a napra fog eljutni a fesztivál szervezőinek köszönhetően. Egyszer, amit száz, megkaptam a helyes választ, a nyertes megvan, ma még játszunk, úgyhogy érdemes velem tartani.
0: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Cegédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Jó reggelt, Cegléd!

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom azon, amivel indul a mai Jó reggelt Szegdét, harmadik 60 perce. Ezt a közös ismerőst játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Újabb támadás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már néhány centimétert emelkedett Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este. Magyar Péter azt írta, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. A kormányfő korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezettnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légi csapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette, és 21-en megsérültek. Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt, néhány napon belül már harmadszor. Ismét egy Il-20-ast észleltek a Balti-tenger térségében, de a gép ezúttal sem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt jeladóval repülő orosz Il-20-ast, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki.
8: Az időjárásról.
9: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A reggeli műszakot, a jó reggelt, Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Hamarosan

0: folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a csillagok üzeneteivel. Közelebb van, mint hiszed, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma lehet, hogy olyasmi történik a közeledben, amely hosszúságot hoz az életedbe. Talán egy felújítás, javítás, vagy forgalom elterelés, de az is elképzelhető, hogy egy kedves szomszéd gondoskodik a nyugalmad megzavarásáról. Bárhogy is van, visel türelemmel, hiszen mást úgy sem tehetsz. Egy vita csak újabb kellemetlenségeket szülhet a jövőben, tekintsd úgy, hogy műsort adnak neked. Bika, ma igyekezned kellene tisztáznod egy helyzetet, ami egy információ vagy egy pletyka miatt alakulhat ki, és amely új megvilágításba helyez néhány dolgot veled kapcsolatban. Talán mindennek az alapja egy félreértés, de az is lehet, hogy valaki tudatosan megpróbál neked keresztbe tenni, nem kell hagynod, hogy besározzanak a hátad mögött, mutasd meg az igazságot. Ikrek, ha változtatnál valamin egy élethelyzetedet illetően, vagy bizonytalan vagy abban, vajon a helyes irányba haladsz-e, objektív kapaszkodókat keres, és ne a megérzéseidre hagyatkozz. Vegyél elő papír, ceruzát és számolj, mérlegelj. Legyen az magánéleti vagy munkaügy, hosszú távon nem lehet számodra negatív az egyenlege, sem anyagilag, sem érzelmileg, ezt tartsd szem előtt. Rák. Ma valaki talán egy kicsit erőszakos módon próbálhatja rád erőltetni a véleményét, vagy elfogadtatna veled egy ajánlatot. Az is lehet, hogy egyszerűen belép az intim szférádba, és ezek kellemetlen helyzetbe hoz. Védd meg a személyes teredet, és ne engedd, hogy az illető huzamosabb ideig ott tartózkodjon. Egyszerűen zárd ki, még csak nem is kell magyarázkodnod emiatt. Oroszlán, ma mielőtt cselekszel egy hír vagy információ hatására, ne felejtsd el objektíven megismerni a tényeket. Lehet ugyanis, hogy valaki be akar rángatni valamibe, és hamis információ állt el. Ne feledd el azt sem megvizsgálni, hogy az illetőnek mi a mozgatórugója. Ha látod, mi az érdeke, azt is megérted, miért teszi vagy mondja. Szűz, ma egy láthatatlan falba ütközhetsz, amikor meg akarod tudni valakitől, mi aggasztja, mi bántja. Ne erőltesd a dolgot. Talán nem jött el az ideje még annak, hogy az illető megnyíljon neked. Hamarosan valószínűleg ő maga fordul feléd a problémájával, addig pedig várj türelmesen. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
6: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma előfordulhat, hogy valaki egy rendkívüli hírrel, információval jelentkezik nálad, amit legszívesebben te magad is világgá kürtölnél, de most légy a szokottnál is óvatosabb. Nem biztos ugyanis, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban minden a helyén van, nehogy még a végén te is beállj egy álhír terjesztésével. Skorpió, ma úgy alakulhat, hogy valakivel nem sikerül kapcsolatba lépned, bármennyire is szeretnéd. Az illető talán semmilyen csatornán nem jelentkezik, és ettől már a legrosszabb forgatókönyveket éled végig magadban. Higgadj le, és gondolkodj logikusan. Sokkal nagyobb az esélye annak, hogy az egész mögött egy szimpla műszaki probléma áll. Nyilas, ma kalandosan alakulhat a napod, már ha egy meghibásodás okozta kellemetlenséget, annak lehet nevezni. Talán egy használati tárgy vagy eszköz mondja fel a szolgálatot, vagy valami más, de az elég valószínű, hogy egy ponton az egész probléma megoldhatatlannak fog tűnni számodra. Persze korán sem lesz az, csak egy kicsit kell gondolkodnod, és találsz ebből is kiutat, meglátod. Bak, ma elképzelhető, hogy valaki több időt szeretne a közeledben tölteni, mint ahogyan te azt elképzelted, és talán még akadályozni is fog, hogy úgy teljen a napod, ahogyan azt eredetileg

0: eredetileg elképzelted. Komoly dilemma előtt állhatsz, vajon hogyan távolítsd el magadtól úgy, hogy ne legyen sértődés belőle. Vízöntő. Igyekezz ma kerülni azokat a feladatokat, melyek a pénzügyekkel vagy ügyintézéssel kapcsolatosak, ha teheted. Ha viszont mégis meg kell tenned, légy körültekintő és minden többször vizsgáját, mielőtt véglegesíted. A hibára való hajlamodva mindenképpen magasabb lesz az átlagosnál. Figyelj különösen arra, mit írsz alá. És végül halak, ma szomorú vagy bosszús lehetsz valami miatt, ami elveszett. Ez akár jelenthet egy tárgyat, eszközt, de talán egy érzést is, vagy élményt is, melyet talán azt gondolod, soha többé nem lesz részed átélni. Lehet, hogy most ezt hiszed, de amit keresel még valahol otthon a közeledben. Talán sokkal közelebb, mint gondolod. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a reggeli műszakot friss infokkal folytatjuk majd a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Újabb támadás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már néhány centimétert emelkedett Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este. Magyar Péter azt írta, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. A kormányfő korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezettnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légi csapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette, és 21-en megsérültek. Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt, néhány napon belül már harmadszor. Ismét egy Il-20-ast észleltek a Balti-tenger térségében, de a gép ezúttal sem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt jeladóval repülő orosz Il-20-ast, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek! A mikrofonnál Süveges András, a jó reggelt Ceglédet folytatjuk dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel, programajánlóval, most pedig játszunk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám! Kedves hallgatók, úgy vettem észre, hogy a mi hallgatóinkat, játékosainkat leginkább az a nap érdekli, melyen Majka fellép. Na most pontosan ezért újra Majkához kapcsolódik az én kérdésem, nagyon furfangos vagyok. Így hangzik, mikor született Majoros Péter? Aki tudja, és választ hívjam, 0653-92-92, ez a mi telefonszámunk. Tehát, mikor született Majoros Péter, alias Majka? Erre vagyok én kíváncsi. Aki el sem válaszol a kérdésemre, természetesen az Albert Irsai Street Food Fesztiválra nyer egy napi belépőt a kedves hallgató által választott napra. Hajrá!
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt! Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
7: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves hallgatók, Csilla megadta a helyes választ a kérdésemre. Kérdésem ugye úgy hangzott, mikor született Majka művész úr? És bizony, ma van a születésnapja, a 47. Csilla ezt tökéletesen tudta, úgyhogy megnyerte a belépőt, vagyis igazából a napi jegyet az ő kedvenceire, úgyhogy gratulálunk. Játék még lesz egyébként, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni ránk.
1: Reklámot hallottak. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
3: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet, máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: percet, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Tizedik Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Folytatódik a hőség. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban. Újabb támadás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, ezért továbbra is takarékosságot kér a nagyfogyasztóktól és a lakosságtól is. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje hatással van az atomenergia termelésre a folyó mentén, a probléma több tagállamot is érint. A testület szükség esetén villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hoz létre. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről. A megbeszélés után a spanyol belügyminiszter kijelentette, hogy a Schengeni övezet biztonsága nem került veszélybe. A múlt héten 10 000-ek jutottak be illegálisan a városba Marokkóból, miután hamis információk terjedtek el a spanyol határ megnyitásáról. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban 1 ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légi csapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén 1 ember életét vesztette, és 21-en megsérültek. táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
3: Az időjárásról.
8: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es környezetében hídjavítás miatt a leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
9: A

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnk előttnek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk egyrészt dalokkal, másrészt pedig hamarosan egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk. Fontos a téma, mindenképpen maradjanak velünk a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
8: Hát bizony, kedves hallgatók, ez a nyár sem kényeztet el bennünket, ami az időjárás

0: Csáki András polgármester urat, aki itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szervusz polgármester úr, köszöntelek innen a stúdióból.
1: Szervusz Gábor, és én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát valóban berobbant tulajdonképpen ez a kánikula, ami hát nagy meglepetést nem okozhat sajátunknak.
0: Hát
1: köszönhetjük ugye ezeket a meteorológiai körülményeket. Mi már múlt hét folyamán elkezdtük idézőjelbe téve az úgynevezett védekezést. Ugye kértem a MVM illetékeseit, kértük, hogy kapcsolják le a díszkivilágítást, tehát néhány hétig a díszkivilágítás nem fog működni. Lekapcsoltuk a szökőkutakat, ugye, hogy a vízhasználat, illetve ott is, ami még szóba jön, a szivattyúknak a használata, az csökkentse, illetve annak a nem használata csökkentse az ezzel kapcsolatos energiafelhasználást. Itt a hivatalban is egy sajátságos munkarend áll be, tehát rövidített munkarendben dolgozunk, hogy legkevesebb energiát fogyasszunk, illetve a intézményeket is arra kértem, hogy optimálisra próbálják beállítani az energiafogyasztásukat, ugye óvodák, bölcsödék, hogyha tudom én a létszám lecsökken, akkor egy teremben tartsák meg a foglalkozásokat, így nem kell az egész épület hűtéséről gondoskodni. Meg a hűtés is tulajdonképpen nem feltétlenül kell, hogy folyamatosan menjen, hanem szakaszosan menjen. Érdekes módon tegnap kaptunk egy levelet a Vidék és Települési Fejlesztési Minisztertől, amelyik egy háttér anyagot bocsájtott a rendelkezésünkre a közműves ivóvíz korlátozásról, mely 3 fokozatot jelölt meg. Ugye erről a Facebook oldalamon, illetve a városi oldalon is kiraktunk egy tájékoztatót, és a miniszter asszony azt kérte, hogy az első fokú vízkorlátozást már léptessük életbe. Ez a locsolási tilalmat jelenti, a medencék feltöltését, az automosást érinti, a járdák és utak, udvaroknak a csapvízzel történő mosása, meg az automata öntözőrendszereknek a használata. Azért én fölvettem a Bácsvíz elnök vezérigazgatójával a kapcsolatot, Kódi Viktor elnök úrral, hogy mi a vélemény erről, és hogy véleménye szerint itt Szegléden szükséges-e életbe léptetni ezt a elsőfokú korlátozást. Azt mondta, hogy hál' Istennek, nálunk a vízszolgáltatás rendben vannak, a kutak üzemelnek.
0: Jaj, de jó.
1: Éjszakánként a víztározó föltöltésre került, tehát ő nem tartja szükségesnek a életbe léptetést, és pont egy fél órával ezelőtt kaptam meg a Bácsvíztől egy egységes vízkorlátozási terv jóváhagyás iránti kérelmet, ahol leszabályozzák, hogy milyen lépéseket kell tenni, hogyha netántán szükséges korlátozni a vízhasználatot. Itt ugye azt írják elő, hogy ha a polgármester rendeli el a vízkorlátozást, és a jegyző teszi közé, és megvannak itt is a következő fokozatok, amelyek megegyeznek a miniszterasszony által részünkre eljutatott levél tartalmával, úgyhogy most tanulmányoztam ezt az anyagot, de mondom, jelenleg Szegléden erre nincs szükség.
0: Jaj, de jó.
1: Változatlanul azt kérjük a lakosságtól, hogy amennyire lehet spóroljunk a vízfelhasználással, és hát spóroljunk az áramfelhasználással.
0: Nyilván, igen.
1: Különösen a délutáni kora esti órákban 17-től 21 óráig érvényes, mert akkor terhelődik le legjobban, ugye akkor mennek haza a munkából az emberek, akkor a háztartások akkor kapcsolják be a különböző áramfogyasztó eszközöket, hogy ezt próbáljuk valamilyen módon átcsoportosítani. Itt olyan javaslatok is elhangzottak, hogyha hazamegyünk délután, nyugodtan a fagyasztókat kikapcsolhatjuk néhány órára, attól még nem fog a perket megmelegedni, hanem ha 4 óra múlva ismételten bekapcsoljuk, akkor ennek a hatása változatlanul érvényesülni fog.
0: Viszont megtakarítottunk egy csomó áramot.
1: Hát igen, sok is sokra megy, tehát azt gondoljuk, hogy az enyém nem hiányzik, de az enyém is hiányzik ebből az egész rendszerből, mert ha több millió ember így gondolkozik, és egy-két kilovattot megspórol ezen időszak alatt, az jelentős mértékben csökkenti az országos hálózatok terhelését. Úgyhogy én nagyon bízom benne, eddig nagyon pozitív a visszajelzés. Elnök vezérigazgató is azt mondja, hogy érezhetően csökkent a fogyasztás
0: az
1: elmúlt napokban, tehát a lakosság érzi a felelősségét és partnert ezekben a lépésekben, amit ezúton is nagyon szépen köszönök, és kérem, hogy továbbra is így gondolkozunk, és ilyen lépéseket tegyünk.
0: Igen.
1: Még amit szeretnék elmondani azért, mert itt a social médiában időnként jönnek megjegyzések, hát, hogy igen. Minek locsoljuk a virágokat, meg nem tudom én mi. Hát egyrészt azért, hogy ne száradjanak ki, azért erre vigyázunk. Másrészt pedig az a víz, amivel locsoljuk, az furtkutakból kerül kivételre. Nem a közkutak vizét használjuk, hanem furtkutakból töltik föl ezeket a tartályokat, illetve a parkokat, és ezzel

0: locsoljuk furkutakból, tehát itt is figyelünk erre. Ezért állítottuk le például a szökőkutakat, ami nagy vízmegtakarítást nem jelent, mert ugye ezek ilyen forgórendszerben mennek, de a szivattyúknak a használatának
1: például,
0: a kiiktatása az viszont áram megtakarítása.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen a lakosságnak a eddigi hozzáállását, és számítunk a továbbiakban is erre.
1: Hát reméljük, hogy nem kell túlságosan sokáig azért ilyen nagyon megszorítások között élnünk, de nem tudom, itt tulajdonképpen elég, hogyha a polgármester és a hivatal és egy megfelelő stáb dolgozik ezen, vagy alkalmasint rendkívüli testületi ülést nem kell emiatt összehívni, ugye?
0: Nem kell, ugye ez a íromány ez azt mondja, hogy a polgármester dönthet adott esetben, illetve a különböző fokozatokat azt a kormányzati szervek hozzák nyilvánosságra, és annak az alapján hozzák meg az önkormányzatok is a döntést. Tehát nem arról van szó, hogy a hasamra ütünk, és mondjuk ma rossz kedven van, és azt mondom, hogy akkor rendeljünk egy kis vízkorlátozást el, hanem a kormányzati szervek megfelelő módon a kormányhivatalokon keresztül tájékoztatják az önkormányzatokat, hogy ekkor pedig léptessük életbe ezt a vízkorlátozást. Ez, amit tegnap a miniszterasszony küldött levél, ez egy ajánlás volt, azért konzultáltam előbb a szakemberekkel, hogy nekik mi a véleményük, és azért nem értünk ezzel a vízkorlátozással, mert hál' Istennek nálunk jelenleg még nem szükséges, és bízom benne, hogy a későbbi folyamán sem lesz rá szükség.
1: Hát reméljük, hogy ezt a pár napot már kihúzzuk valahogy. Mekkora stáb dolgozik most ezen tulajdonképpen? Be lehet így határolni?
0: Hát itt néhány ember a hivatalban, akikkel folyamatosan konzultálunk és beszélünk erről a dolgot, hogy aztán a kormányhivatalban, illetve magasabb hivatali szerveknél kik, azt én nem tudom megmondani, de hát nyilvánvaló, hogy itt az alapvető döntési jogosultság a szolgáltatóknál van, tehát persze. A vízszolgáltató tudja azt, hogy milyen állapotban vannak a különböző víztelepek, milyen állapotban vannak a szivattyúk, mennyi tartalékvíz van a különböző tározókban, tehát ők határozzák meg, és ők alapozzák meg azokat a döntéseket, amelyeket a kormányhoz elsősorban, és ezt hagyjuk mi végre itt az önkormányzatoknál.
1: Igen, a fontos tényleg a takarékosság, és akkor úgy tűnik, hogy azért a város lakossága vette alapot, és már néhány nap alatt is érezhető a fogyasztás csökkenés. És
0: igen, nekem engem erről tájékoztattak a illetékes munkatársai.
1: Na, ez mindenképpen jó hír, és hát nagyon szeretnék már arról beszámolni majd, hogy akkor ennek az egész történetnek vége, és
0: a felesleges vizet hova vezessük el.
1: Jaj, hát, igen.
0: Jó,
1: hát,
0: igen, ugye ezek a nagy hőségek mindig nagy viharokkal szoktak lezárulni, és nagy mennyiségű csapadék esésel, úgyhogy nekünk közben erre is gondolnunk kell, hogy a különböző vízelvezető rendszereinket, meg a víztározó rendszereinket karban tartsuk, hogy igen. Ha leszakad az ég, akkor azért ezeket a vizeket valamilyen módon tárolni tudjuk.
1: Hát bizony.
0: És a következő lépések pedig azok lesznek, hogy ilyen víztározókat kell majd mindenféleképpen kiépíteni.
1: Mert ez nyilván a következő évekre is azért ad programot van, majd, ez van, természetesen. Hát én még a 70-es években nem éltem Cegléden, itt lehettem volna, de még nem itt éltem, csak mesélték nekem, akár a velem egykorúak is, hogy még olyan is volt, amikor a városháza oldalát homokzsákokkal kellett körbevenni, mert attól tartottak, hogy a gerje úgy kijönt, hogy el fog jutni a víz akár a belvárosig is. Hát ilyen problémák most nem lesznek egy darabig, azt hiszem.
0: Sajnos inkább hordanánk a homokzsákot, megmondom őszintén,
1: ugye?
0: Mert azért a mezőgazdaságnak is hatalmas károkat okoz ez a
1: hát, bizony.
0: Meg egyébként is. Tehát.
1: Igen.
0: De hát bízunk benne, a Jóisten eddig is megsegített minket, ezután is megfog, és ha mi is hozzáteszünk a magunk lépései dolgát, akkor semmiféle probléma nem lesz.
1: Hát legyen ez a végszó, és nagyon szépen köszönjük az értékes információkat, tehát nagyon megijedni nem kell, tényleg, de azért észnél kell lenni, ez a lényege talán ennek
0: így
1: a beszélgetésnek.
0: Igen. Nagyon szépen köszönöm a érdeklődést.
1: Dr. Csáki András polgármester úr, mi is köszönjük.

0: szívesen nem látja.
1: A beszélgetés után és a hősök felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok! De.

0: friss információ, kedves hallgatók, azonnal érkeznek, utána meg visszatérek a dalokkal, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Maradjanak velem!
1: Ceglédia Rádió. Hírek a Ceglédia Rádióban.
2: Folytatódik a hőség. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban. Újabb támadás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, ezért továbbra is takarékosságot kér a nagyfogyasztóktól és a lakosságtól is. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje hatással van az atomenergia termelésre a folyó mentén, a probléma több tagállamot is érint. A testület szükség esetén villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hoz létre. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről. A megbeszélés után a spanyol belügyminiszter kijelentette, hogy a schengeni övezet biztonsága nem került veszélybe. A múlt héten 10 000 jutottak be illegálisan a városba Marokkóból, miután hamis információk terjedtek el a spanyol határ megnyitásáról. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban 1 ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légi csapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén 1 ember életét vesztette, és 21-en megsérültek. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Reklámok után folytatjuk dalokkal, jön majd többek közt Szerép Tamás, de itt lesz velünk, ha időnk engedi, Taylor Swift. Én is itt leszek, én meg programokat ajánlok, ezért is füleljenek ránk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Kedves hallgatók, a Plusz Minusz 2 mindjárt indul, mert hogy a Jó reggel Ceglédnek vége, hogy mivel, azt most mutatom. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Folytatódik a hőség, csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem változott a Duna vízállása Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje hatással van az atomenergia termelésre a folyó mentén, a probléma több tagállamot is érint. A testület szükség esetén villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hoz létre. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről. A megbeszélés után a spanyol belügyminiszter kijelentette, hogy a Schengeni övezet biztonsága nem került veszélybe. A múlt héten tízezrek jutottak be illegálisan a városba Marokkóból, miután hamis információk terjedtek el a spanyol határ megnyitásáról. Újabb kapvillamos állt forgalomba Budapesten, ez már a 39. korszerű, alacsony padlós légkondicionált villamos. amely a főváros közlekedését segíti. A beszerzés Európai Uniós támogatásból valósult meg. Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érdés-Százhalombatta között a múlt héten keletkezett tűzhelyszínén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett területen tarló és körbálák égtek, valamint 30 ezer köbméter komposzt gyulladt be. Az elmúlt napokban több mint 10 településről érkeztek tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat.
2: Az időjárásról.
7: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz kettő elindult és folytatódik dalokkal a Cegnédiek kedvenceivel. Hamarosan pedig visszatérek a lapszemlével. Tartsanak velem ezért is.
0: FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grill fesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillez velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál,

0: fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszó körének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Cegédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a

0: valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond, Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: Cegléd Rádió FM 92

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Alapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A blik.hu oldalal egészen pontosan eldőlt hó folytatja Gönczi Gábor és Marsi Anikó, mivel hétfőn este egy teljesen új műsorvezetői csapattal indult útjára a TV2 híradó, a tények hajdani képernyőseinek, a szakértelmüknek és a képzettségünknek megfelelő más munkaköröket ajánlott a TV2 vezetése. Van, aki távozott, Andor Éva 20 év után köszönt el a csatornától, de vajon mi lett a két vezető műsorvezető sorsa? A Blik megtudta, maradnak a csatornánál. Na nézzük a részleteket. A vasárnap este megszűnt tények két fő műsorvezetője április végén került le a képernyőre. A hivatalos indoklás szerint pihenni mentek, ezek után nagyszabású átalakítás kezdődött a TV2-nél, hétfőn pedig el is indult a kereskedelmi csatorna új hírműsora, a TV2 híradó, valamint visszatért az Aktív című magazinműsor. A korábbi műsorvezetők közül Marsi Anikó és Gönczi Gábor április vége óta nincs képernyőn. Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk, nyilatkozta akkor Gönczi Gábor a Bliknek, aki az egykori képernyős partneréhez hasonlóan maximálisan kiélvezte a pihenő időszakot. Imádom, hogy oda tudok figyelni a házikunk felújítására, sőt, amit csak tudok, mindent a két kezemmel szeretnék megoldani. Ez így sokkal lassabb, mint a profikkal csináltatnám, de hatalmas boldogság. Nagyon szeretem ezt, a favágástól kezdve a szigetelésen át a függöny felvarrásig minden apró elemét, mondta el májusban Marsi Anikó nekünk, mármint a Bliknek, Gönczi Gábor pedig egy hónappal később mesélt arról, milyen számára a képernyő nélküli élet. Sok feladatom van, azóta is dolgozom a háttérben, különböző műsorokon, de a képernyőn nem láthatnak a nézők egy ideig. Az az igazság, hogy 30 évig voltam megállás nélkül élő esti műsorban, ebben volt 20 év fókusz, 10 év tények, 2 hónapja nem vagyok képernyőn, és őszintén szólva, jól esik egy kis pihenés, mondta tehát Gönczi Gábor. Hétfőre az is világossá vált, hogy nem térnek vissza a képernyőre, ezért a Blik a TV2-től érdeklődött, milyen feladat vár a több évtizedes szakmai múltal rendelkező műsorvezetőkre. Kiderült, maradnak a csatornánál, de egyelőre a háttérben. Gönczi Gábor és Marsi Anikó több évtizedes képernyős és szerkesztőségi tapasztalatukkal a háttérből támogatják a magazin műsorunkat. Kaptuk a tájékoztatást, írja a blik.hu oldal a TV2 sajtóosztályától, ami nem igazán meglepő döntés, hiszen Marsi Anikó és Gönczi Gábor is hosszú évekig dolgozott a Fókusznál a TV2-s pályafutásuk előtt. A blik.hu oldal velük is foglalkozik.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalra folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét itt a 92-tön. Havas Erik legújabb vlogjában megható megemlékezést szentelt a július végén elhunyt Gálvölgyi Juditnak, aki nem csak kiváló műfordítóként, hanem személyes ismerősként is nagyra becsült. A tanár úr hosszan méltatta Judit életművét, külön kiemelve Tolkien, Mary Shelley és Agatha Christie műveinek brilliáns magyar fordításait, emellett kitért a gyászoló Gálvölgyi Jánosra, aki 55 évnyi házasság után veszítette el szeretett feleségét. Gálvölgyi Judit és Gálvölgyi János 1971-ben kötötte össze hivatalosan is az életüket, és az azóta eltelt több mint fél évszázad alatt példamutató kapcsolatot ápoltak. Judit nem csak a színésztársa, hanem a magyar irodalmi élet meghatározó alakja is volt, akinek munkássága számos olvasó számára tette elérhetővé a világirodalom remekeit. Havas Erika vlogjában érzékletesen idézte fel Judit személyiségét, akit tündéri nőként jellemzett, és akivel baráti kapcsolatot ápolt. A tanárú személyes kötődéséről is beszélt. Unokája Zsófi, Gálvölgyinek lányának, Dorkának a keresztlánya, így a két család között szoros kapcsolat alakult ki az évek során. A helyzet az, hogy mi családilag is érintettek vagyunk, nem csak azért, mert a Jánossal barátok vagyunk. A barátságunk egyébként is kimerül abban, hogy egyszer-egyszer meglátogatjuk egymást, és megállapítjuk, hogy ez az évenkénti két együtt töltött délután pont elég a barátságunknak. Judit és János lányának, Dorkának a keresztlánya az én unokám Zsófi. Tetszik érteni? Ezért aztán elég tájékozott vagyok sok mindenről, ahogy gondolom ők is, ami Jutkát illeti. Bevallom őszintén, Agatha Christie-t még olvasom. Ezek jelentős részét Jutka fordította. Az általa fordított könyvek közül túlságosan sokat nem olvastam, de néha megajándékozott egyel-egyel. A lényeg az, hogy a tegnap elhunyt Gálvölgyi Judit saját jogon érdemelte ki, hogy bekerüljön a hírek közé. Ez persze régebben nyilatkozta. A remek műfordító volt, amikor nálunk jártunk, a nagyon gyakran előrehozott problémás mondatokat. Egy tündéri nő volt, azt hiszem kedvelt engem, fejtette ki az újságíró műsorvezető Gálvölgyi feleségéről. Havas Erik a vlogban őszintén beszélt arról, hogy Gálvölgyi Judit halála milyen megrázta és különösen fájdalmasnak találta, hogy egy ilyen kivételes tehetség távozott az élők sorából. János nagyon szerette, nyilván nem fogok családi titkokat elárulni, de János nagyon nehezen viselte az utóbbi heteket, hónapokat. Remélem, hogy össze tudja szedni magát, üzent a gyászoló barátjának Erik. Ez követően a személyes emlékeit is megosztotta és felidézte, hogy Judit gyakran beszélt fordítói munkájáról, és olykor problémás mondatokat is megvitatott vele. Hava szerint Judit nem csak szakmailag, hanem emberileg is kiemelkedő volt, és úgy érezte, hogy kölcsönösen kedvelték egymást. És még mit nyilatkozott Havas Erik Gálvölgyi Juditról? Ez is kiderül a blik.hu oldalról.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet, máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó idegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Cegléd Rádió FM 90.

0: Kedves hallgatók, azon a mutatom, mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Kacsaleves tésztával, A menü borsos tokány tésztával, B menü lioni sertésszelet petrezselymes burgonyával, C menü tejberizs erdei gyümölcsöntettel. Előfizetve a menüára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Folytatódik a hőség, csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban. 10 millió fölé emelkedett az 55 és 79 év közötti alkalmazottak száma Dél-Koreában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem változott a Duna vízállása Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Stabil és biztonságos Budapest vízellátással jelentette be közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a Duna alacsony vízállása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy miközben a szakemberek folyamatosan az ellátás fenntartásán dolgoznak, elengedhetetlen a takarékoskodás. 15 ember életét vesztette és legkevesebb 50-en megsérültek a Kijevet és környékét ért éjszakai orosz légicsapásokban, számolt be róla az ukrán katasztrófa védelem. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek. Válaszul az orosz területet ért legutóbbi ukrán dróncsapásokra. A katasztrófavédelmi egységek továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok eloltásán és a mentésen. Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt, néhány napon belül már harmadszor. Ismét egy Ilhuszast észleltek a Balti-tenger térségében, de a gép ezúttal sem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt jeladóval repülő orosz Ilhuszast, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generáció gazdasági aktivitásában.
2: Az időjárásról.
6: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a plusz mínusz kettőt. Fontos hasznos infókkal, programajánlóval. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakra, mert hogy én már a jó reggelt Szegdétben ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan. Hallgassanak rám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be,

0: Kukac, kiazakar.hu.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Ceglét Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok

0: Mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyed

Már is folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a csillagok üzeneteivel. Közelebb van, mint hiszed, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma lehet, hogy olyasmi történik a közeledben, amely bosszúságot hoz az életedbe. Talán egy felújítás, javítás, vagy forgalom elterelés, de az is elképzelhető, hogy egy kedves szomszéd gondoskodik a nyugalmad megzavarásáról. Bárhogy is van, visel türelemmel, hiszen mást úgy sem tehetsz. Egy vita csak újabb kellemetlenségeket szülhet a jövőben, tekintsd úgy, hogy műsort adnak neked. Bika, ma igyekezned kellene tisztáznod egy helyzetet, ami egy információ vagy egy pletyka miatt alakulhat ki, és amely új megvilágításba helyez néhány dolgot veled kapcsolatban. Talán mindennek az alapja egy félreértés, de az is lehet, hogy valaki tudatosan megpróbál neked keresztbe tenni, nem kell hagynod, hogy besározzanak a hátad mögött, mutasd meg az igazságot. Ikrek, ha változtatnál valamin egy élethelyzetedet illetően, vagy bizonytalan vagy abban, vajon a helyes irányba haladsz-e, objektív kapaszkodókat keres, és ne a megérzéseidre hagyatkoz. Vegyél elő papírt, ceruzát és számolj, mérlegelj. Legyen az magánéleti vagy munkaügy, hosszú távon nem lehet számodra negatív az egyenlege, sem anyagilag, sem érzelmileg, ezt tartsd szem előtt. Rák. Ma valaki talán egy kicsit erőszakos módon próbálhatja rád erőltetni a véleményét, vagy elfogadtatna veled egy ajánlatot. Az is lehet, hogy egyszerűen belép az intim szférádba, és ezek kellemetlen helyzetbe hoz. Védd meg a személyes teredet, és ne engedd, hogy az illető huzamosabb ideig ott tartózkodjon, egyszerűen zárd ki, még csak nem is kell magyarázkodnod emiatt. Oroszlán, ma mielőtt cselekszel egy hír vagy információ hatására, ne felejtsd el objektíven megismerni a tényeket. Lehet ugyanis, hogy valaki be akar rángatni valamibe, és hamis információval állt el. Ne feledd el azt sem megvizsgálni, hogy az illetőnek mi a mozgatórugója. Ha látod, mi az érdeke, azt is megérted, miért teszi vagy mondja. Szűz, ma egy láthatatlan falba ütközhetsz, amikor meg akarod tudni valakitől, mi aggasztja, mi bántja. Ne erőltesd a dolgot. Talán nem ért el az ideje még annak, hogy az illető megnyíljon neked. Hamarosan valószínűleg ő maga fordul feléd a problémájával, addig pedig várj türelmesen. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma előfordulhat, hogy valaki egy rendkívüli hírrel, információval jelentkezik nálad, amit legszívesebben te magad is világgá kürtölnél, de most légy a szokottnál is óvatosabb. Nem biztos ugyanis, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban minden a helyén van, nehogy még a végén te is beállj egy álhír terjesztésével. Skorpió, ma úgy alakulhat, hogy valakivel nem sikerül kapcsolatba lépned, bármennyire is szeretnéd. Az illető talán semmilyen csatornán nem jelentkezik, és ettől már a legrosszabb forgatókönyveket éled végig magadban. Higgadj le, és gondolkodj logikusan. Sokkal nagyobb az esélye annak, hogy az egész mögött egy szimpla műszaki probléma áll. Nyilas, ma kalandosan alakulhat a napod, már ha egy meghibásodás okozta kellemetlenséget, annak lehet nevezni. Talán egy használati tárgy vagy eszköz mondja fel a szolgálatot, vagy valami más, de az elég valószínű, hogy egy ponton az egész probléma megoldhatatlannak fog tűnni számodra. Persze korán sem lesz az, csak egy kicsit kell gondolkodnod, és találsz ebből is kiutat. Meglátod. Bak, ma elképzelhető, hogy valaki több időt szeretne a közeledben tölteni, mint ahogyan te azt elképzelted, és talán még akadályozni is fog, hogy úgy teljen a napod, ahogyan azt eredetileg elképzelted. Komoly dilemma előtt állhatsz, vajon hogyan távolítsd el magadtól úgy, hogy ne legyen sértődés belőle. Vízöntő. Igyekezz ma kerülni azokat a feladatokat, melyek a pénzügyekkel vagy ügyintézéssel kapcsolatosak, ha teheted. Ha viszont mégis meg kell tenned, légy körültekintő és minden többször vizsgálját, mielőtt véglegesíted. A hibára való hajlamodva mindenképpen magasabb lesz az átlagosnál. Figyelj különösen arra, mit írsz alá. És végül halak, ma szomorú vagy bosszús lehetsz valami miatt, ami elveszett. Ez akár jelenthet egy tárgyat, eszközt, de talán egy érzést is, vagy élményt is, melyet talán azt gondolod, soha többé nem lesz részed átélni. Lehet, hogy most ezt hiszed, de amit keresel még valahol ott van a közeledben. Talán sokkal közelebb, mint gondolod. Mára ezt üzenték a csillagok. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet, máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó idegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felük, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős.
1: Cegléd Rádió FM 90.

0: kedves hallgatók, vége a délután, mindjárt indul, mutatom, hogy mivel, legalábbis nálunk. David Guetta, Teddy Swims és Townsend Eye érkezik hozzák a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika. Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Folytatódik a hőség, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. 10 millió fölé emelkedett az 55 és 79 év közötti alkalmazottak száma Dél-Koreában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Pakson nem változott a Duna vízállása, így az utolsó ütemben maradt turbina stabilan termeli az áramot. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hőség ma és holnap tetőzik. Az előre tervezetthez képest 300 megawatttal kevesebb volt a hazai elektromos rendszer terhelése tegnap csúcsidőben, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a MAVIR adatai alapján. Kedre 7100 megawatt terhelésre számítottak, mára pedig 6900 megawattra. Hangsúlyozták, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása jelentette be közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a Duna alacsony vízállása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy miközben a szakemberek folyamatosan az ellátás fenntartásán dolgoznak, elengedhetetlen a takarékoskodás. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generáció gazdasági aktivitásában. Megújul a teljes hévjárműflotta a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Az ehhez szükséges közbeszerzéseket még az idén kiírják, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az első akadálymentes klimatizált szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba.
2: Az időjárásról.
5: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-mínusz 2-t a dalokkal. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz augusztus 5-ével, szerdával. Ezért

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2

0: Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
3: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, augusztus 5-e van, a mai napon a Krisztinák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ábel, Mária, Emőt és Lucius nevű ismerőseiket is. Egyébként a Krisztina latin eredetű név, a Krisztián a gyakoribb alakváltozata. A görög eredetű latin Krisztiánus, magyarul Krisztián, keresztény férfi név női párja, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Jön egy dal, utána születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal

0: reggel zenei fordulókkal folytatjuk itt a 92-tön. Korábban már említettem, hogy ma ünnepli 47. születésnapját Majka, a fonogramdíjas rapper, dalszövegíró, műsorvezető, azt hiszem, hogy senkinek sem kell bemutatni. Az RTL Klub Való Világ című valóságshowjában tűnt fel 2002-ben, majd műsorvezetőként, színészként és Dope Man segítségével rapperként folytatta pályafutását. A valóságshowban találkozott először Pityinger Lászlóval, és a show után közös lemezt készítettek így, Majka 2003-ban tagja lett Dope Man csapatának, a La Mafia familiának, és Dope Man irányításában Londonban rögzítette bemutatkozó stúdióalbumát, amely 2003-ban az Ózdi Hős címmel jelent meg Magyarországon. A CD fél éve belül aranylemez lett, és Majka Bravo Auto díjátadó gáláról a legjobb hazai rapper díjával térhetett haza. Az albumról két kis lemez jelent meg, a Kiszavazósó és a Dope Man-nel készült Dolgok című dalokból. Hagy ne soroljam a többi sikerét meg, hogy mit csinált az elmúlt 24 évben, reggelig lehetne ezt. Ugye hát a legutóbbi attrakciója az az volt, hogy 2025. január 17-én jelentette meg a YouTube-on Csúran Cseppen című dalát, amely 4 nap alatt 5 milliós megtekintést ért el. A dalban úgy egy kitalált ország bingisztán miniszterelnökeként jelenik meg, akinek italába igazság szérumot kevertek, és ettől igazmondóvá válik, leleplezi saját rendszerének korrupt működését. Na, Majka, és ez a lényeg, a mai napon ünnepli 47. születésnapját, és elhangzott ma már többször is a játékok kapcsán, hogy fellép tőlünk nem messze Albert Hésár azon a bizonyos fesztiválon. Most meg ő rappel nekünk itt a 92-tön.
1: Zeglét Rádió! 92-t!

Tudjátok, még egy nevet meg kell említenünk, sajnos már nem lehet köztünk. 67 éves lenne a mai napon Pete Burns, angol énekes, zeneszerző, dalszövegíró, a Dead or Alive együttes alapítója. Egyébként a csapat 80-ban alakult, legnagyobb slágerük a You Spin Me Round volt. Emellett további sikeresnek mondható dalaik például a Brand New Lover, a Turn Around and Count to Ten, vagy a Something in My House. Az együttes legfontosabb tagjai Pete Burns, akit említettem, énekes frontember, Steve Coy dobos, Mike Percy basszusgitáros és Timothy Lever gitáros és billentyűs. A legnagyobb slágerek ezzel a felállással születtek meg, de rövidebb, hosszabb ideig összesen majdnem 20 ember volt tagja az együttesnek hivatalos fennállása során. Zenei termésük, 8 stúdióalbum, 5 válogatásalbum, 2 remixalbum, 28 hivatalosan számon tartott kislemez, valamint ebből 3 olyan dal, amelyik első helyen nyitott valamelyik jelentősebb zenei listán. A You Spin Me Round pedig a pályafutásuk csúcspontja, nemzetközileg jegyzett és évtizedekig a rádiókban játszott zene volt. A zenekar egészen 2016-ig aktív volt kisebb-nagyobb mértékben, azonban a frontember Pete Burns 2016. októberi szívinfarktusa okozta halála után az együttes hivatalosan is feloszlott, ő az, aki ma lenne 67 éves. Természetesen telik folytatjuk. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet, máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó idegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős.
1: Ceglédi.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Jax Jones érkezik a Never Be Lonely-val, mindjárt maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Folytatódik a hőség, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Pakson nem változott a Duna vízállása, így az utolsó ütemben maradt turbina stabilan termeli az áramot. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hőség ma és holnap tetőzik. Az előre tervezethez képest 300 megawattal kevesebb volt a hazai elektromos rendszer terhelése tegnap csúcsidőben, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Mavir adatai alapján. Kedre 7100 megawatt terhelésre számítottak, mára pedig 6900 megawattra. Hangsúlyozták, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként, írja a holtankoljak.hu. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. Tovább emelkedett az ukrán fővárost ért hajnali légi támadás halálos áldozatainak száma. 17-en vesztették életüket és legkevesebb 44-en megsérültek a Kijevet és környékét ért orosz légi csapásokban. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek. Az Európai Unió 1,4 milliárd eurót folyósít a lefoglalt orosz banki vagyon kamataiból Ukrajna támogatására. A szankciók kezdete óta ez már az ötödik átutalás Kijevnek. Az Európai Bizottság közölte, hogy az orosz központi bank tagállamokban tárolt pénzeszközei továbbra is lefoglalva maradnak. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért lemondta a ma estére tervezett erdélyi koncertjét. A rapper a közösségi oldalán elmondta, hogy tegnap éjszaka privát telefonjára érkezett SMS-ben azt írták, revansot akarnak venni rajta a sérelmeik miatt. Ügyvédje tanácsára úgy döntött, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, és nem vállalja a sepsiszentgyörgyi Szigfestre tervezett fellépést. A zenész azt ígérte, hogy kárpótolják a közönséget.
2: Az időjárásról.
7: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz 2 folytatódik a dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, és természetesen a fontos hasznos infokkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel, de ebben a szűk 60 percben a zenéké a főszerep. Maradjanak velem!
0: Cegléd Rádió. FM 92.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őstények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet, máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: perc véget ért, ugyanis a plusz-minusz 2 a szerda délután megstartol. Calvin Harris muzsikáját játsza majd a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
5: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Marad a perzselő hőség. Több mint 600 településen van vízkorlátozás. Lezuhant egy siklóernyős a Villányi hegységben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A magyar lakosság túlnyomó többsége már csökkentette a víz- és áramfogyasztását a hőség és az energiaválság hatására. Ez derül ki az Európion legfrissebb jelentéséből. A lakosság 84%-a vett vissza az áramhasználatból, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. A kormány válságkezelését a megkérdezettek fele értékelte pozitívan, ám az intézkedések megítélésében mély politikai törésvonalak mutatkoznak. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 kiemelt előterjesztést nyújtott be a képviselőknek, amelyek egyebek között a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítására, a rendészeti feladatok racionalizálására és az aszálysújtotta agrárágazat támogatására vonatkoznak. A gazdaság és költségvetési intézkedések mellett a javaslatcsomag része az is, hogy szeptembertől a vénköteles gyógyszerek általános forgalmi adója nullára csökkenjen. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért lemondta a ma estére tervezett erdélyi koncertjét. A rapper a közösségi oldalán elmondta, hogy tegnap éjszaka privát telefonjára érkezett egy SMS, amiben azt írták, revansot akarnak venni rajta a sérelmeik miatt. Ügyvédje tanácsára úgy döntött, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, és nem vállalja a sepsiszentgyörgyi Sickfestre tervezett fellépést. A zenész azt ígérte, hogy kárpótolják a közönséget. Halálos siklóernyős baleset történt a Villányi hegységben tegnap. A szerencsétlenül járt férfi a sziklára zuhant a Szársomjó-hegyen. A helyi önkéntes erdőtűzoltó egyesület közölte, hogy a bajba jutott sportolóhoz mentőhelikoptert is riasztottak, de az életét már nem tudták megmenteni. A halottat hivatásos és önkéntes tűzoltók a rendkívül meredek, sziklás terepen kosárhordágyon juttatták le a hegyről a kimentési pontig. Onnan terepjáróval szállították a hegy lábához.
5: Az időjárásról.
6: Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 23, napközben 36 és 42 fok között alakul.
5: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, de ebben a szukatlan percben nem az enyém lesz a főszerep, hiszen mindjárt jön egy beszélgetés. Szatmár Gábornak lesz vendége, hogy ki és miről beszélgetnek. Ez nem sokára kiderül, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók, készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Ilyet már is egy beszélgetéssel folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-t, hogy mi a téma mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát programot ajánlunk, méghozzá nem is akármilyen programot, a szíves figyelmükbe, egy jótékonysági koncertről van szó, gondolom sokan értesültek már róla, a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet gyermekgyógyászati osztályának támogatására rendezik ezt a koncertet augusztus 9-én vasárnap, a helyszín az Aquarell Hotel lesz ott a fürdő mellett, és erről beszélgetünk most a fővédnökkel, a koncert fővédnökével, aki egy a Ceglédi Kórház főigazgatója, dr. Pusztai Dezső, ő van itt velem a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, főigazgató úr, szervusz!
3: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Azért öröm mindig az, hogyha érzitek azt, hogy odafigyelnek civilek, külső emberek úgymond arra, hogy azért jobban menjenek a dolgok ott a kórházban, és egy-egy ilyen koncert bevétele akár komoly dolgokra is elég lehet, de picit beszéljünk erről a koncertről, honnan jön ez az egész, kinek az ötlete volt, és mikor indult ennek a szervezése?
3: Ez pontosan így van, ahogy mondott, hogy minden ilyen kezdeményezésnek nagyon örülünk, és hát tulajdonképpen egy régi kapcsolat fűz már minket Rebuszki Katalinhoz, akinek köszönjük ezt a rendezvényt is. Tulajdonképpen az ő ötlete volt, és ő a fő szervező és a szíve lelke motorja ennek a rendezvénynek.
2: Hát egy gyakorlott rendezvény szervező.
3: Hát hogyne, őnek ez egyik fő foglalkozása. Nagyon régóta, szinte azt kell mondanom, hogy évtizedek óta szervez már az ilyen rendezvényeket. Csak a kórháznak, ha jól tévedek, hát 4-et a belgyógyászatnak, 2-t a baleseti sebészetnek, 2-t a szemészetnek, 1-et a fülorgégészetnek, rengeteg ilyen rendezvényt szervezett az elmúlt évtizedek alatt, most már így kell mondjam, és most ez az újabb ötlet, ez a gyermekgyógyászat részére szerveződik. Mindig jók az ilyen kezdeményezések, egyrészt ráirányítják a figyelmet a kórházra, segítséget nyújtanak, és hát nem utolsó sorban a bevételből szabadon tud gazdálkodni az adott egység, mert nálunk ezt tudni kell, hogy ugye mindent, amit szeretnénk venni, azt engedélyeztetni kell, és most a jelenlegi szigorú gazdasági körülmények között direkt a betegellátással kapcsolatos dolgokat lehet csak megvenni, hogy ne nőjenek a szállítói tartozások, és most mondok egy extrém példát, hogyha mondjuk a ügyeletes orvosnak a széke, heverő a szobába tönkre megy, azt nem egyszerű pótolni.
2: Hoppá.
3: Nem egyszerű pótolni. De ilyen esetekben most nem erről lesz szó itt konkrétan, de ilyen esetekben mindig ügyesen kell gazdálkodni, figyelni, hol marad egy kis maradvány, hogy lehet ezt megoldani, és aztán vannak olyan eszközök is, amiket nem közvetlenül mondjuk a minimum feltételnek a eszköztárát persze kell, hogy bővítse, de egyébként nagyon hasznos lenne. Ezeket mindig nagyon nehéz beszélni.
2: Néha egy stetoszkóp is fontos, nem?
3: Hát hogyne, mondjuk az tényleg alap,
2: igen.
3: De a lényeg az, hogy mindig az ilyen dolgoknak a beszerzésében az ilyen támogatások nagyon sokat tudnak segíteni.
2: Igen, ez a koncert tehát vasárnap lesz. Délután, ugye 4 óraig kezdettel indul majd ez a koncert, ahol hát lesz egy kis magyar nóta, népzene is, egy kis humor is. Én gyorsan mondom itt a fellépőket, hogy lesz Magyar Rózsa, nem erőször jár ő sem.
3: Igen.
2: Cegléden, Pásztorka Sándor sem, Varga Ferenc József humoristát is azt hiszem, hogy nagyon sokan jól ismerik, Orosz Imi, és itt lesz egyébként a Cegléd-Berceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület. Sok szép előadásukat láttam, egyébként leginkább Bercelen, de léptek már föl ők is itt Cegléden. Na most, ha valaki segíteni szeretne, akkor ugye hát a koncert belépővel is, meg adományi egy vásárlásával. Ez ugye azt is jelenti, hogyha valaki mondjuk nem tud eljönni erre a koncertre, de azért segíteni szeretne, adományjegyeket már vásárolhat, 5000 forint értékben, itt most elmondhatjuk az összeget.

0: azt hiszem, és itt Cegléden, gyakorlatilag a kórházban is ezek beszerezhetők, ott a titkárságon, a földszinten ott megtalálják ezt, vagy ha valaki az utolsó pillanatban kap észbe, akkor a helyszínen is befizetheti ezt az összeget, és ezzel tudja segíteni a gyermekosztályt. Tehát nem tudom, mi mindenre lehet szükséget. Egy kórházban minden nap mindig mindenre van szükség, mindenre is, ahogy szokták manapság mondani.
1: Igen, hát azt hiszem, hogy ennek a felsorolásnak nem lenne vége, hogyha elkezdném mondani, hogy mi mindent lehetne venni. Én úgy számolom, és ez nagyon szép kis summa lesz, ez a 700 ezertől 1 millió forintig említett a Katika, hogy ennyi össze fog jönni. Ezt majd Sörányi főorvos úrék eldöntik a gyerekosztályon, hogy nekik mire van szükségük, mi az, ami ez az összeg belefér, vagy a kórháznak be kell pótolnia egy kicsit, aminek van haszna, értelme, esetleg rég vágytak rá, csak nem lehetett valami oknál fogva beszerezni, úgyhogy erre ez nagyon-nagyon alkalmas lesz, és amennyire tudom, már a belépők teljesen elfogytak, ez nagy öröm, támogatói jegyeket lehet még venni, és hát bízom benne, hogy tényleg a rendezvény már most, hogy így mondjam, sikeres, mert már, ahogy említettem, már napok óta nem lehet jegyet venni, sajnos csak 180-an férnek el abba a terembe, amit
0: hát
1: a...
0: Hát annyi, igen,
1: nagyon örülünk ennek, úgyhogy hát bízunk benne, hogy tényleg Már így előre elmondhatom, ilyen sikeres rendezvényt sikerült létrehozni.
0: Az előzetes beszélgetésben azért meséltél arról, hogy mások is ettől a koncerttől teljesen függetlenül is vannak vállalkozók például, akik teljesen önzetlenül nyújtanak segítséget a kórháznak.
1: Igen. Mindig szokott ilyen lenni. Évvégén jellemző ez ünnepek alkalmával, süteményeket, pizzákat, gyümölcsöket hoznak a dolgozóknak, a betegeknek, illetve vannak olyan vállalkozók, most itt a nagy melegben volt példa, megjelent egy, nem akarom mondani a céget vagy a nevét, illető, aki azt mondta, hogy a villanyszerelő vett egy klímát, és mutassuk meg a gyerekosztályra, fölvitte, hogy hova szerelje, föl is szereli, és már üzembe is állítja, és még csak azt se kérte, hogy a falra kírjuk a nevét, vagy köszönetet mondjunk egy levélbe, vagy teljesen önzetlen, hogy tényleg csak azért jön a segítő szándéka, hogy ő szeretne valamit adni, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk minden ilyen kezdeményezésért, és nekünk ennek aztán bonyolult az engedélyezési folyamatom, az adományt el kell fogadtatnunk a okfővel, meg de ezeket ledokumentáljuk, ez a legkisebb baj, ennek nagyon szívesen mindig eleget teszünk, de valóban előfordulnak ilyenek. Aztán vannak kezdeményezések, amik nem ilyen szépen sülnek el, mint ez a koncert, mert volt, nem nálunk volt, volt egy olyan, akik kitalálták, hogy ilyen gyereksimogatót szerveznek.
0: Ez mit ami, is jelent?
1: Igen, ami azt jelentette volna, hogy sajnos elég sok kórházban sok újszülöttet hagynak ott a édesanyák.
0: Ez még mindig gyakori akkor?
1: Sajnos ez gyakori nálunk is, most talán 6-7 ilyen ott hagyott gyermek van, és hát furcsa, de az egyiknek néhány hete ünnepeltük az egy éves születésnapját. Szegényke egy éve van itt, a nővérkék már járni tanítják, beszélni tanítják, és hát kapott tortát. Nagyon kedves arany, és mindenki nagyon szereti, csak az a borzasztó tényleg, hogy vannak ilyen gyerekek. A csúcs létszám 14 volt, amikor 14 gyermek volt itt nálunk, és akkor valaki meghirdett ilyen, hogy elmennek, kedveskedni akartak, ilyen idézőjelben ilyen gyereksimogató rendezvényt akartak szervezni, és olyan sokan, több ezren jelentkeztek, hogy le kellett fújni, mert annyira volt, nagy volt a segítő szándék, hogy hát ilyen balúsült el. Na, de ez csak egy példa erre, amikor a jó szándék nem találkozik a végrehajtásban sikeresen a végrehajtásra.
0: Hát, előfordul ez is, persze.
1: Igen, van ilyen. Ez a rendezvény, azt gondolom, hogy mindenféleképpen elmondható, hogy már most sikeres, még vagy hétközepén vagyunk, de már tudjuk, hogy a hétvégén, ha ez lezajlik, ez biztos, hogy sikerre zárult.
0: Igen. Hát a jegyek tehát elfogytak ugyan, de ha valaki tényleg most gondolná, úgyhogy segíteni szeretne, akkor megteheti még.
1: Így van,
0: tehát vagy bemegy a kórházba, és akkor ott a titkárságon megveszi, vagy elmegy a helyszínre, hát vagy befér, vagy nem, ez már kétséges, de ott is lehet ilyen adományjegyet vásárolni. Hát nem is tudom, egyébként hogy álltok mostanában, hogy érzitek magatokat ebben a 40 fokban?
1: Igen, küzdünk a meleggel, mint mindenki. Szerencsére azt kell mondjam, hogy a kórháznak a működésében még ez a meleg, leszámítva azt, hogy mind a betegek, mind a dolgozók nyilván nagyon nehezen viselik, de a napi munkában még olyan fennakadást nem okozott, hogy csak emiatt mondjuk el kellett volna halasztani beavatkozásokat, műtéteket, vagy bármilyen egyéb olyan tervezett dolgot, amit ütemeztünk. Nyilvánvaló ez egy nagyon nehéz helyzet, mind a vízzel, mind az árammal mi is megpróbálunk
0: amennyire lehet,
1: spórolni. Nyilván, és ezt nagyon köszönjük, a kormánynak is elmondták, hogy egyelőre az egészségügyi intézményekre nem vonatkoznak ezek a szigorítások, de észszerűen nyilván itt is mindenki csak annyit vesz igénybe a klímából, amennyi itt muszáj, az áramot csak annyit fogyasztani, itt muszáj, minden fogyasztót lekapcsolunk, amire nincs szükség, de tudom, hogy vannak olyan helyek, ahol bevezettek komolyabb korlátozásokat is, nálunk egyelőre nem volt szükség ilyesmire.
0: Hál' Istennek! Viszont lesz ez a gyönyörű koncert, tehát, és ebben a beszélgetésben erre szerettük volna felhívni a figyelmet. Augusztus 9-én délután 4 órakor kezdődik majd ez a koncert, vagy hát nem is igazán koncert, mondhatni műsor, mert zene is lesz benne, humor is lesz benne, sok minden jeles fellépőkkel az Aquarell Hotelben, aki segíteni szeretne, megteheti, és reméljük, hogy minél több pénz összegyűlik majd, és a gyermekosztály egy picit tud gyarapodni majd, és ezek a segítségek bármikor jól jöhetnek, és amiket említettünk itt beszélgetés közben is, hogy ha valaki csak egyszerűen az év bármelyik napján arra a gondolatra jut, hogy akármilyen módon ő tudja segíteni. Beszéltél itt például ilyen kis víztartályokról is, amiben ivóvíz lehet, ilyenek is kerülhetnek a kórházba. Igen. Nagyon hasznos tud lenni, akár a betegek, abszolút. Orvosok, akár pedig a látogatók számára is. Tehát bármilyen szinten lehet gondolkodni, meg kell titeket keresni, és megmondjátok, hogy kell-e ez nekünk, vagy nem. Általában kelleni fog.
1: Igen, köszönjük szépen előre is.
0: Bármilyen segítség, és azt hiszem, hogy nagyon jól is fog esni. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és akkor jó készülődést erre a koncertre. Fővédnök úr, ugye most ebben a minőségedben beszélgettem veled. Vendégem te, dr. Pusztai Dezső, a kórház főigazgatója volt. Akkor minden jót a továbbiakban is, jó egészséget kívánunk nektek is.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
3: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este, addig tartsanak velem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: Cegléd Rádió. Sok

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Alex Warren érkezik hozzánk a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
8: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
11: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
12: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: Marad a perzselő hőség. Jelentősen kevesebb áramot és vizet használnak a magyarok. A teljes hévjárműflottát lecserélik. Jó napot kívánok, Szej Frida Adél vagyok. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, erről az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatott. A magyar lakosság túlnyomó többsége már csökkentette a víz- és áramfogyasztását a hőség és az energiaválság hatására, derül ki az Európion legfrissebb felméréséből. A lakosság 84%-a vett vissza az áramhasználatból, leginkább a háztartási gépek és a klímaritkább működtetésével. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők, egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. Megújul a teljes HÉV járműflotta a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Az ehhez szükséges közbeszerzéseket még az idén kiírják, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az első akadálymentes klimatizált szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára egy 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán, és új rakodóhelyeket, parkolókat is kijelölnek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, hogy a főváros az üzletek, kerékpárosok és gyalogosok konfliktusát szeretné feloldani a döntéssel. Közben a nagy körút átfogó megújításán is dolgoznak. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kék moszatok, és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaül-Zemplén megyében a Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett biztonságos természetes fürdőhely.
12: Az időjárásról.
13: Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatar. A hőmérséklet éjszaka 17 és 23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula.
12: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
12: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt, utána érkezik Szatyi, Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi. Most megjönnek a dalok, hamarosan pedig lapszemlézünk, füleljenek ide.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegléd@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őstények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
3: Let's get it started in here.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldallal folytatjuk. Kossuth magánéleti és egészségügyi arcai után most komolyabb dobásra készül, mint eddig bármikor a karrierje során. Az Álmokfutók frontembere mögött rendkívül nehéz időszak áll, de ahelyett, hogy feladta volna, elképesztő energiába vetette bele magát a munkába. Úgy tűnik, a megpróbáltatások csak megerősítették, és most jött el az idő, hogy a hazai sikerek után a nemzetközi zenei piacot is bevegye. Készen áll a világsztárságra, és nem titkolt célja, hogy újraírja a hazai könnyű zene történetét. Hát mindig ilyen nagy a lelkesedés Kozsónál. A napokban kiszivárgott hírek szerint Kozsóh már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiú csapat három tagjával. A találkozás történelmi jelentőségű, hiszen a zenekar és egykori producerük között évtizedek óta fagyos volt a hangulat, miután a kiadó annak idején eladta a formáció jogait a Magneotonnak, ami Kozsóh nélkül azonnali bukáshoz vezetett. A producer lelkében mély nyomot hagyott a múlt, de most tiszta lappal indul. Kőkemény leszek, újra fel akarom a fiú csapatomat és a lány csapatomat építeni. Hamarosan tesszük fel az internetre az infókat, keresem azokat az embereket, akikkel világszinten akarok alkotni, árult el a Pop Cézára terveit. Hát minden esetre érdekes a megfogalmazás. A koncepció még a korábbi sikereinél, a Bestiák, a Picasso Ranch vagy a Tabu együttesek is keményebb lesz, a cél pedig egyértelműen a dél-koreai K-pop világörülettel való rivalizálás. Ez most Európának és a magyar rendszernek a legnagyobb dobása lesz. Hiányzik annak az energiája, ami annak idején volt, a gondolataik, a ruháik, az ötletek, meg azok a videoklipek, amikre horror összegeket, 10 milliókat költöttünk a forgatásokon, tette hozzá Kozsóh, aki a teljes projektet Kozsóh K-Army néven fogja össze. A zenész ráadásul nem csak a stúdióban, hanem a művészet más területén is gátlástalanul alkot. Érdekes a megfogalmazás. Elmondása szerint már több mint 54 könyvet írt, és a festészetben is kiéli a benne rejlő kettősséget. Amikor festek, teljesen átszellemülök, egy határokat nem ismerő, különleges szürrealista világba érkezem. Nagyon hiányzott már nekem az, hogy így teljesen kikapcsoljam a külvilágot, és átadjam magam a tiszta alkotásnak, vallotta be őszintén. Kozsóh szilárd meggyőződése, hogy ez a hihetetlen belső hajtóerő most visszarepíti őt a csúcsra, és az új formációival végleg felírja a nevét a nemzetközi popzene térképére. Hát, izgatottan várjuk. Erről is ír a borsonline.hu oldal.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a nemzetisport.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. Labdarúgó Európa Liga folytassa, szól a szalag cím. Ferencváros két megnyert párharc után a lengyel Górnyik Zabrze ellen játszik a Gruppa Arénában az NK győztes FTC meccsben. Bemutatkozhat a múlt héten visszatért 88-szoros válogatott középpályás Nagy Ádám. A neve ugyanis szerepel az Európa Liga keretben. 31 éves játékos a Néplégedben válaszolt Cselőtei Márk kérdéseire. Nabi Keita pedig ugyancsak játékpercekhez juthat, így alaposan bővültek Borbé Balázs variációs lehetőségei. Erről a mérkőzésről is ír a portál. Markgráf Ákos Újpestről a Köbenhán csapatához szerződött. A válogatott védő átigazolásánál minden érintett fél elégedett. Az Újpest megkapta a kivásárlási árat, a Köbenhán motivált és több poszton bevethető labdarúgót szerzett, aki óriási reményekkel érkezik új állomáshelyére. És az is hivatalossá vált, hogy a magyar légiós 5 évre ír alá a legtöbbszörös dán bajnok csapathoz. A ballábas védő sokoldalú játékosként természetesen illeszkedik Bo Svensson vezetőedző terveibe, írta a Köbenhán hivatalos oldala. Szóval vele is foglalkozik már, mint Markgráf Ákossal a portál. Baló Gábor 50 éves, bár a végén könnyedén zárta le sportpályafutását, csodálatosként jellemzi azt az olimpiai ezüstérmes, egyéniben kétszeres világ és egyszeres Európa bajnok öttusázó. A ma 50 éves sportemberrel, a mai MÖSZ elnökkel sikerekről, nehézségekről, sportvezetői céljairól is beszélgetett Szelecki Róbert. És még Gulácsi Péter már a Villarreal-lal edzett, Betlem és Mihályvári Farkas ezüst a párizsi EB-n, Vandano interjú a spanyol-argentin VB döntő után. Tömás mellett ezekkel a témákkal, sportokkal, sportolókkal is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal, és természetesen az újságformátum is.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni, kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet, máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felük, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Ceglédrádió, sok magyar

0: zavarjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Újra nyitott az ingyenes keszthelyi Helikon strand. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is. A tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozó koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy fogalmazott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja. Kiváló a vízminősége, így ismét megnyitották a Keszthelyi Helikon strandot, közölte a város polgármestere. Tóth Gergely hozzátette, a mosdó használatot is ingyenessé tették. Az önkormányzat előzőleg feljelentést tett, mert a tó szennyezésében szándékosságot gyanítottak. Az ingyenesen látogatható balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációban volt jelen a vízben. Keszthelyen 3 balatoni strand van, mindháromnál kiváló a vízminőség. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára egy 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a MÁV a hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédő bevonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást.
8: Az időjárásról.
9: Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36-42 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt. Nagyon remélem, hogy velem tartanak, utánam egyébként Szatmári Gábor érkezik, ezt követően pedig Vörös Nándi lesz majd a műsorvezető. Most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal augusztus 5-ével foglalkozok, maradjanak

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottak!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: hallgatók, augusztus 5-e van, a mai napon a Krisztinák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ábel, Mária, Emőt és Lucius nevű ismerőseiket is. Egyébként a Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakori alakváltozata. A görög eredetű latin Krisztiánus, magyarul Krisztián, keresztény férfi név, női párja, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Jön egy dal, utána születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozok, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal folytatjuk itt a 92-tön. Korábban már említettem, hogy ma ünnepli 47. születésnapját Majka, a fonogramdíjas rapper, dalszövegíró, műsorvezető. Azt hiszem, hogy senkinek sem kell bemutatni. Az RTL Klub Való Világ című valóságshowjában tűnt fel 2002-ben, majd műsorvezetőként, színészként és Dope Man segítségével rapperként folytatta pályafutását. A valóságshowban találkozott először Pityinger Lászlóval, és a show után közös lemezt készítettek. Így Majka 2003-ban tagja lett Dope Man csapatának, a La Mafia familiának, és Dope Man irányításában Londonban rögzítette bemutatkozó stúdióalbumát, amely 2003-ban az Ózdi Hős címmel jelent meg Magyarországon. A CD fél éve belül aranylemez lett, és Majka Bravo Auto díjátadó gáláról a legjobb hazai rapper díjával térhetett haza. Az albumról két kis lemez jelent meg, a Kiszavazó Show és a Dope Man-nel készült Dolgok című dalokból. Hogy ne soroljam a többi és sikerét meg, hogy mit csinált az elmúlt 24 évben, reggelig lehetne ezt. Ugye hát a legutóbbi attrakciója az volt, hogy 2025. január 17-én jelentette meg a YouTube-on Csúran Cseppen című dalát, amely 4 nap alatt 5 milliós megtekintést ért el. A dalban úgy egy kitalált ország Bingisztán miniszterelnökeként jelenik meg, akinek italába igazságszérumot kevertek, és ettől igazmondóvá válik, leleplezi saját rendszerének korrupt működését. Na, Majka, és ez a lényeg, a mai napon ünnepli 47. születésnapját, és elhangzott ma már többször is a játékok kapcsán, hogy fellép tőlünk nem messze Albert Hésán azon a bizonyos fesztiválon. Most meg ő rappel nekünk itt a 92-tön.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Ha elhiszed, ha nem. Akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de... Csak egy ribanc.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk, sajnos már nem lehet köztünk. 67 éves lenne a mai napon Pete Burns, angol énekes, zeneszerző, dalszövegíró, a Dead or Alive együttes alapítója. Egyébként a csapat 80-ban alakult, a legnagyobb slágerük a You Spin Me Round volt. Emellett további sikeresnek mondható dalaik, például a Brand New Lover, a Turn Around and Count to Ten, vagy a Something in My House. Az együttes legfontosabb tagjai Pete Burns, akit említettem, énekes frontember, Steve Coy dobos, Mike Percy basszusgitáros és Timothy Lever gitáros és billentyűs. A legnagyobb slágerek ezzel a felállással születtek meg, de a rövidebb, hosszabb ideig összesen majdnem 20 ember volt tagja az együttesnek hivatalos fennállása során. Zenei termésük, 8 stúdióalbum, 5 válogatásalbum, 2 remixalbum, 28 hivatalosan számon tartott kislemez, valamint ebből 3 olyan dal, amelyik első helyen nyitott valamelyik jelentősebb zenei listán. A You Spin Me Round pedig a pályafutásuk csúcspontja, nemzetközileg jegyzett és évtizedekig a rádiókban játszott zene volt. A zenekar egészen 2016-ig aktív volt kisebb-nagyobb mértékben, azonban a frontember Pete Burns 2016. októberi szívinfarktusa okozta halála után az együttes hivatalosan is feloszlott, ő az, aki ma lenne 67 éves. Természetesen velük folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet, máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehet. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-e zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sok felé lesz.

0: tudom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a sláger szól azonnal, a következő felvonás legelején. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáb tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Kigyulladt a szőke tisza hajórony Szegeden. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani, a poszton nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, közölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a Duna alacsony vízállása ellenére is a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester továbbra is spórolást kért a vízzel. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is. A tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei tápjószelén, ahol tegnap 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csapdivaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a honvédség visz vizet. A Tolna megyei Döbrökközön tartálykocsiból pótolják a szintet a település víztárolójában. Tűz keletkezett az ikonikus Szőketi szaroncsainál Szegeden. A szegedi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a környező vegetációt, illetve a hajó alsó szintjét. A gőzhajót 1976-ban mondták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. Két évvel később került Szegedre, ahol az 1980-as években étteremként, majd diszkóhajóként működött. 2012-ben elsüllyedt, maradványait 2020-ban emelték ki.
2: Az időjárásról.
7: Holnap tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. Éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométer

0: északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk, utána mi a Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi. Most meg a slágerek, hamarosan pedig a lapszemle, üljenek rá.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

0: szenzációk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást a Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őstények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át.

0: regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tojkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A Lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A blik.hu oldalal egészen pontosan eldőlt hó folytatja Gönczi Gábor és Marcsi Anikó, mivel hétfőn este egy teljesen új műsorvezetői csapattal indult útjára a TV2 híradó, a tények

0: Hajdani képernyőseinek, a szakértelmüknek és a képzettségünknek megfelelő más munkaköröket ajánlott a TV2 vezetése. Van, aki távozott, Andor Éva 20 év után köszönt el a csatornától, de vajon mi lett a két vezető műsorvezető sorsa? A Blik megtudta, maradnak a csatornánál. Na nézzük a részleteket. A vasárnap este megszűnt Tények két fő műsorvezetője április végén került le a képernyőről, a hivatalos indoklás szerint pihenni mentek. Ezek után nagyszabású átalakítás kezdődött a TV2-nél, hétfőn pedig el is indult a kereskedelmi csatorna új hírműsora, a TV2 híradó, valamint visszatért az Aktív című magazin műsor. A korábbi műsorvezetők közül Marsi Anikó és Gönczi Gábor április vége óta nincs képernyőn. Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, miért nagyon hálásak vagyunk, nyilatkozta akkor Gönczi Gábor a Bliknek, aki az egykori képernyős partneréhez hasonlóan maximálisan kiélvezte a pihenő időszakot. Imádom, hogy oda tudok figyelni a házikunk felújítására, sőt, amit csak tudok, mindent a két kezemmel szeretnék megoldani. Ez így sokkal lassabb, mint a profikkal csináltatnám, de hatalmas boldogság. Nagyon szeretem ezt, a favágástól kezdve a szigetelésen át a függöny, felvarrásig minden apró elemét, mondta el májusban Marsi Anikó nekünk, mármint a Bliknek, Gönczi Gábor pedig egy hónappal később mesélt arról, milyen számára a képernyő nélküli élet. Sok feladatom van, azóta is dolgozom a háttérben, különböző műsorokon, de a képernyőn nem láthatnak a nézők egy ideig. Az az igazság, hogy 30 évig volt a megállás nélkül élő esti műsorban, ebben volt 20 év fókusz, 10 év Tények, 2 hónapja nem vagyok képernyő, és őszintén szólva, jól esik egy kis pihenés, mondta tehát Gönczi Gábor. Hétfőre az is világossá vált, hogy nem térnek vissza a képernyőre, ezért a Blik a TV2-től érdeklődött, milyen feladat vár a több évtizedes szakmai múlttal rendelkező műsorvezetőkre. Kiderült, maradnak a csatornánál, de egyelőre a háttérben. Gönczi Gábor és Marsi Anikó több évtizedes képernyős és szerkesztőségi tapasztalatukkal a háttérből támogatják a magazin műsorunkat. Kaptuk a tájékoztatást, írja a blik.hu oldal a TV2 sajtóosztályától, ami nem igazán meglepő döntés, hiszen Marsi Anikó és Gönczi Gábor is hosszú évekig dolgozott a Fókusznál a TV2-s pályafutásuk előtt. A blik.hu oldal velük is foglalkozik.
1: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalra folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét itt a 92-tön. Havas Erik legújabb vlogjában megható megemlékezést szentelt a július végén elhunyt Gálvölgyi Juditnak, aki nem csak kiváló műfordítóként, hanem személyes ismerősként is nagyra becsült. A tanár úr hosszan méltatta Judit életművét, külön kiemelve Tolkien, Mary Shelley és Agatha Christie műveinek brilliáns magyar fordításait, emellett kitért a gyászoló Gálvölgyi Jánosra, aki 55 évnyi házasság után veszítette el szeretett feleségét. Gálvölgyi Judit és Gálvölgyi János 1971-ben kötötte össze hivatalosan is az életüket, és az azóta eltelt több mint fél évszázad alatt példamutató kapcsolatot ápoltak. Judit nem csak a színésztársa, hanem a magyar irodalmi élet meghatározó alakja is volt, akinek munkássága számos olvasó számára tette elérhetővé a világirodalom remekeit. Havas Erik a vlogjában érzékletesen idézte fel Judit személyiségét, akit tündéri nőként jellemzett, és akivel baráti kapcsolatot ápolt. A tanárú személyes kötődéséről is beszélt. Unokája Zsófi, Gálvölgyinek lányának, Dorkának a keresztlánya, így a két család között szoros kapcsolat alakult ki az évek során. A helyzet az, hogy mi családilag is érintettek vagyunk, nem csak azért, mert a Jánossal barátok vagyunk, a barátságunk egyébként is kimerül abban, hogy egyszer-egyszer meglátogatjuk egymást, és megállapítjuk, hogy ez az évenkénti két együtt töltött délután pont elég a barátságunknak. Judit és János lányának, Dorkának a keresztlánya az én unokám Zsófi. Tetszik érteni? Ezért aztán elég tájékozott vagyok sok mindenről, ahogy gondolom ők is, ami Jutkát illeti. Bevallom őszintén, Agatha Christie-t még olvasom. Ezek jelentős részét Jutka fordította. Az általa fordított könyvek közül túlságosan sokat nem olvastam, de néha megajándékozott egyel-egyel. A lényeg az, hogy a tegnap elhunyt Gálvölgyi Judit saját jogon érdemelte ki, hogy bekerüljön a hírek közé. Ez persze régebben nyilatkozta. A remek műfordító volt, amikor nálunk jártunk, a nagyon gyakran előrehozott problémás mondatokat. Egy tündéri nő volt, azt hiszem kedvelt engem, fejtette ki az újságíró műsorvezető Gálvölgyi feleségéről. Havas Erik a vlogban őszintén beszélt arról, hogy Gálvölgyi Judit halála milyen megrázta és különösen fájdalmasnak találta, hogy egy ilyen kivételes tehetség távozott az élők sorából. János nagyon szerette, nyilván nem fogok családi titkokat elárulni, de János nagyon nehezen viselte az utóbbi heteket, hónapokat. Remélem, hogy össze tudja szedni magát, üzent a gyászoló barátjának Erik. Ez követően a személyes emlékeit is megosztotta és felidézte, hogy Judit gyakran beszélt fordítói munkájáról, és olykor problémás mondatokat is megvitatott vele. Havas szerint Judit nem csak szakmailag, hanem emberileg is kiemelkedő volt, és úgy érezte, hogy kölcsönösen kedvelték egymást, és még mit nyilatkozott Havas Erik Gálvölgyi Juditról, ez is kiderül a blik.hu oldalról.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet, máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakok a többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehet. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: Ez nem 95.5.

hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, most meg Szatmári Gábor lesz, utána Vörös Nándé, meg legközelebb holnap jövök, és ugyanígy, mint ma reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel, Tali, visz!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők, egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. A poszton szerintük nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, közölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a Duna alacsony vízellása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester továbbra is spórolást kért a vízzel. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is, a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei Tápió szelén, ahol tegnap 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csapdi-Vaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a Honvédség vízfizet. A Tolna megyei Döbröközön tartálykocsiból pótolják a szintet a település víztárolójában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmészségről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Megfékezték a tüzet az ikonikus Szőketisza roncsainál Szegeden. Az aljnövényzet kapott lángra a roncs közelében, majd átterjedt a gőzhajó maradványaira. A tűzoltók tovább hűtik a hajótestet, illetve megfigyelik a roncsot, közölte a katasztrófa védelem. A gőzhajót 1976-ban mondták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. Két évvel később került Szegedre.
1: Az időjárásról.
4: Tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhat záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a szerda esti beszélgetős műsor. Lássuk, hogy mivel készültem önöknek. Igen, már említettem tegnap is, hogy innestől fogva a heti rendőrségi összefoglaló jó eséllyel átcsúszik szerdára. Ma pedig éppen szerda van, tehát itt az ideje neki. Ezzel kezdünk majd. Karasz Csabát kérdezem majd szokás szerint arról, hogy az elmúlt héten milyen rendőrségi események történtek, amiket érdemes elmondani, amelyek tanulságosak lehetnek minden kedves számára. Ez lesz tehát mai első beszélgetésünk. A következőkben pedig átnézzünk a könyvtárba. A könyvtár intézmény vezetője, Kapdebó Ladik Lívia lesz majd a vendégünk a következő órában. Hát vele a nyári eseményekről és a közelgő programokról, a tervekről kérdezem, faggatom majd őt, de ez már, mint említettem, 7 óra után lesz. Közben előtte, utána pedig szólnak majd a jobbnál jobb zenék. Szokás szerint Loyal kezdtünk, és a Get Lucky című 2026-os friss slágerrel. Most még hallgassuk meg a Follow the Flow, Nem tudja senki című 2018-as dalát, de mi nagyon jól tudjuk, hogy utána jön a rendőrségi összefoglaló Karasz Csabával. Ezzel indítjuk majd tehát a szerda esti beszélgetős műsort. Remélem a következő szűk 120 percet együtt töltjük majd itt a Cegléd Rádióban a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ez volt tehát a Follow the Flow és a Nem tudja senki című dal. Na hát azért vannak, akik tudják, és vannak, akik tudják azt, amit tudni kell, ők pedig nem mások, mint a rendőrök. A rendőrség elmúlt heti legfontosabb és legtanulságosabb eseményeit foglaljuk össze a következő beszélgetésben, méghozzá Karasz Csabával szokás szerint, úgyhogy induljon ez az interjú, és induljon vele a ma esti beszélgetős műsor.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerő.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát az elmúlt időszak rendőrségi híreit. Szokás szerint Karasz Csabát hívtam föl a ceglédi rendőrkapitányságon. Itt van velünk a vonalban. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
2: Szervusz Gábor, köszönöm a rádió hallgatóit.
1: Ahogy itt előzetesen beszélgettünk, hál' Istennek olyan rettentő sok dologról nem kell beszélnünk, de azért lesznek tanulságos esetek. Hát nézzük csak az elmúlt időszakot, ugye most egy-két hétig nem találkoztunk, úgyhogy egy picit még a hónap elejére is, az előző hónap elejére is visszanézhetünk majd. Úgy általában a bűncselekmények területén a nyári szünet úgy érződik, vagy jelentősebb számbeli különbségek nincsenek?
2: Jelentősebb számbeli különbségek nincsenek. Talán azt mondanám, hogy némileg valamivel kevesebb a keletkezett bűncselekmény, mint amilyen a korábbi időszakban volt. Ezért aztán nyár is befolyásolja.
1: Persze.
2: Mint általában azért nagyobb turisztikai idényben, azért nagyobb turisztikai központban emelkedik, itt viszont nálunk viszonylag valamivel csökkent, de mondjuk úgy, hogy talán az elkeltők az idén sem elmentek nyaralni, mint annyi éven keresztül. De nagyon furcsa, hogy korábban én sok helyen dolgoztam, és ott mindig azt tapasztaltuk, hogy emelkedtek nyáron a bűncselekmény száma. Itt Csepéden nyáron biztosan azt mondom, hogy általában kicsit csökkenni szokott. Hát örülünk ennek a lehetőségnek, ami nem jelenti azt, hogy azok a napi bűncselekmények, amik minden nap megtörténnek, mert az emberek lopnak, tehát akármilyen jó egy rendőri egység, azt nem lehet elérni, tehát azt már nem kívánja senki, hogy megszüntessük, és ne legyen semmilyen bűncselekmény a területünkön, hiszen maga az, hogy elkövető egy bűncselekményt, az nem kimondottan például a rendőrségnek a tevékenységétől függ.
1: Persze.
2: Nagyon fontos, hogy az állampolgárok hogyan állnak hozzá, magához ahhoz, hogy a vagyonvédelemhez, tehát ki hogyan vigyáz a saját vagyontárgyaira, ki ad lehetőséget arra mondjuk az elkövetőnek, hogy ellophassa azt a dolgot, akár óvatlanul is, mert például benne hagyja az autóban az értékes dolgait,
1: nem jól látható bizony,
2: helyen.
1: Igen.
2: Erről sokat beszélhetünk, hát ezeket nem lehet így meggátolni. Tehát az, hogy a bűncselekmények számát csökkenteni, nem pusztán csak az elkövetőkkel lehet, hanem azzal, hogy inkább, hogy megelőzzük a bűncselekményeket. Itt azért még van mit tenni, azt látja mindenki.
1: Hát az van. Hát a zseblopástól, bolti lopáson keresztül sok minden.
2: Hát ezek a bolti nyilván. Lopás.
1: Igen.
2: Így van, tehát a tegnapi napon is történt például bolti lopás, tehát ez olyan, amit nem lehet megakadályozni, úgymond, hogy
1: most hát valaki menjen
2: a boltba, és ellopjon, mit tudom, 5 tábla csokoládét, vagy éppen alkoholt, vagy akármit, amit szoktak. Ez egy ilyen munka, tehát gyakorlatilag, amit lehet, azt gőzelővel csinálnak a kollégák, és annak ellenére is, hogy egyébként a maga a munkakörülmények, mi minden más munkahelyen ilyenkor itt nálunk is eléggé elborzasztó, hiszen nagyon nagy meleg van. Meleg van a kocsikban, meleg van az utcán, meleg van a helyszíneken, tehát meleg van az állampolgároknak és a munkahelyen is, meleg van kint mindenkinek. Ezt az időszakot még túl kell élni, és most inkább arra kell figyelni, hogy úgy teljen ez a hőhullámos időszak, hogy emberek ne sérjenek és ne legyen probléma velük.
1: Persze, igen. Súlyosabb bűncselekményről kell lebeszámolnunk.
2: Júliusban volt egy olyan cselekményünk, amit azért érdemes elmondani, hiszen nem voltunk most, és nem beszéltünk róla a rádióba. Volt július első heteiben egy rablás, ahol egy idős hölgyet támadott meg egy ismeretlen személy Cegléden, letépte a táskáját, olyan intenzitással történt maga a cselekmény elkezdése, hogy az idős sértettünk az elesett, és így vitte a táskát és az értékeit az elkövető. Tekintete arra, hogy ezt rablásnak minősítettük.
1: Abszolút.
2: Így megfelelő előbedobással, megfelelő energiával sikerült nagyon gyorsan felderíteni, illetve a kamerakutatás keretében sikerült felvételek alapján felderíteni, hogy ki volt az elkövető. Az ő elfogása megtörtént, jól ismert ceglédi lakos, hiszen már korábbi bűncselekményben azért már volt őnek is szerepe, és megtörtént a letartása, illetve mivel minden adott ahhoz, hogy eredményesen befejezzük az eljárást, így egy hónapon belül sikerült is befejezni, küldjük az ügyet az ügyészségnek vádemelési javaslatra. Azt, hogy az ügyészség utána mit tud elérni a bírósággal, hogy mikor lesz tárgyalás, hát ez már majd a jövő zenéje, mi nyomozási szempontból megtettünk mindent annak érdekében, hogy minél hamarabb befejezzük ezt az ügyet.
1: Igen. No, hát akkor ez itt talán rendben lesz, és egy darabig ez az úriember nem fog zaklatni senkit, hogyha minden jól megy. És ha már itt a melegnél is, igen, parancsolj.
2: Bízunk benned, azért azt még hozzátenni, hogy úgy nem beszéltünk róla az elmúlt időszakban, de az ott a jó szokásunkat azért azt megtartjuk, hogy most már több mint 10 éve nálunk nincsen ismertes rablás. Minden rablót sikerült felderíteni és elfogni. Ez csak egy olyan kis figyelem felhívás, hogy aki esetleg úgy gondolja, hogy Ceglédnél jó dolog ilyet elkövetni, ne tegyen, rossz gondolat, mert meg lesz, mert meg fogjuk és be fogjuk csukni, hiszen minden rablónkat sikerült elfogni és letartani.
1: Ez így igaz, így van.
2: Tehát szabad lábon nem hagytunk rablót.
1: Igen, ezt már nem egyszer elmondtuk, és felhívjuk rá a figyelmet valóban. Ettől függetlenül nyilván az állampolgárok, a böcsületes állampolgároknak pedig az a feladat, hogy egy picit jobban vigyázzanak értékeikre, és picit jobban vigyázzanak magukra is. Ha már itt a 40 fokokat emlegettük, ugye, hát ilyenkor például a közlekedésben is vannak veszélyek, országos médiumokban is hallottunk erre figyelmeztetést, hogy azért amikor beülünk az 50-55 fokos autóba, hát ilyenkor azért a reflexek nem úgy működnek, és az emberek egy kicsit elővigyázatlanabbak lehetnek. Ennek ellenére a múlt heti baleseti statisztika viszonylag jónak mondható, hiszen egyetlen egy balesetről kell beszámolnunk, és szerencsére súlyos sérültje ennek sem volt. Jól tudom, ugye?
2: Gábor, jól tudod, mindent elmondtál.
1: Igen.
2: Gyakorlatilag mit nem tudok mit hozzáfűzni, szépen beszámoltál rá, köszönöm szépen. Igen, így történt. Egyetlen egy könnyű sérülésre járó balesetünk volt az elmúlt héten. Ez is figyelmetlenség miatt volt, két gépkocsi ütközött egymásra. Ha ez nem történt volna meg, akkor elmutattuk volna azt, hogy nem történt az útjainkon baleset, és nem sérült meg senki, de ezt most nem mutatjuk el. Így most mindenről szépen beszámoltál a rádióhallgatóinak, köszönöm szépen.
1: Igen, és azért tényleg annak tükrében, hogy azért az országos hírekben hallani arról, hogy az ország más területein azért szép számmal voltak sajnos ilyen hasonló esetek, még akár súlyosabb sérüléssel járó balesetek is. Ahhoz képest akkor itt Cegléd és környéke ilyen szempontból jól vizsgázott.
2: Így van, és nagyon komoly, tehát azt is hozzátenni, hogy nagyon komoly balesetek voltak. Szerencsére Ceglédet elkerülte ez a fajta hullám, tehát itt nem kellett arról beszámolnunk, hogy mit tudom én, tömeges karambol vagy életeket követelő karambol volt, tehát ilyen nem volt. Attól függetlenül azért egy ember megsérült, hiszen egy könnyű sérülés kellett a baleset során. De talán eljutunk oda, hogy ezt is majd egyszer elmutatjuk megint, hogy nem volt ilyen, nem volt olyan, hogy megsérült volna valaki egy hét alatt. Azért az egy jó eredmény lenne.
1: Bizony. Hát bízom benne, hogy azért még ebben az évben egyszer, kétszer, háromszor összejön egy ilyen is, de ennél nagyobb baj sose legyen, mint ami most volt.
2: Tegyük hozzá, hogy ugyanakkor nem csökken azoknak a száma a közlekedési részvevőkben, akik kritikusak is, akik oda kell figyelni. Ilyen például a rolleresek, ilyenek a kerékpárosok, a motorosok, hiszen emlékszel, hogy heteken keresztül mindig volt olyan, nem egy, nem kettő, hanem több sérülés keletkezett, és az szinte mindig abban adódott, hogy vagy kerékpáros ütöttek el, vagy kerékpárosok ütköztek egymással, vagy rolleros, vagy motoros, tehát ők azok, akik a legsérülékenyebbek az ilyen esetekben.
1: Hogyne.
2: És nem hiszem, hogy jó, most meleg van, de nem hiszem, hogy a nagy melegre való tekintettel csökkent volna az ilyen közlekedésben résztvevőknek a száma, hiszen továbbra is látom, hogy közlekednek az útjainkon. Ugyanakkor lehet, hogy ez olyan, mint a nagyon nagy hideg a téli időszakban, amikor nagyon éges az út, jobban figyelnek az emberek, és akkor így csökken a cselekmények száma. Most is lehet, hogy mindenki érzékel, hogy meleg van, oda kell figyelni, mert nem jó ez így, óvatosan kell közlekedni. Lehet, hogy ez az eredménye annak, hogy most éppen nem volt ilyen kiemelkedően sok balesetünk, de remélem, hogy ez így marad a következő hetekben.
1: Úgy legyen. Na hát köszönjük szépen.
2: Nem a hőhullámba reménykedek, hanem abból, hogy odafigyelünk a közlekedés során.
1: És az hát, ha megmarad majd a hőhullám után is ez a figyelem, ez lenne a legjobb. Ha már úgy

0: Nem jó, mert pillanatok alatt tényleg 50 fok fölé emelkedik a hőmérséklet egy ilyen zárt autóban, főleg, hogyha napon áll, ez nem játék, tehát erre oda kell figyelni. Úgyhogy tartsák be ezeket a kis szabályokat, és higgyék el, sokkal kevesebb baj lesz, és mi pedig majd nem tudom, miről fogunk beszélgetni, a ókori keleti filozófiáról, vagy valamiről, mert hogy nem kell sem bűncselekményekről, sem balesetekről beszámolnunk, de ez csak egy távoli álom. Minden esetre ezeket a friss és fontos információkat köszönjük Karasz Csabának, és akkor találkozunk legközelebb is, és reméljük, hogy több dologról akkor sem kell majd szólnunk. Csaba, köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra, szervusz Gábor!
0: Szervusz!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Jöjjön még egy dalocska ide az óra végére, a szerda esti beszélgetős műsor első órájának a leges legvégére. A New Level Empire 2023-as dalát hallgathatjuk meg, melynek címe az, hogy Velem. Hát én is remélem, hogy velem maradnak, pontosabban velünk, hiszen a következő órában majd Kapdeból Adik Líviával fogunk beszélgetni. Természetesen a Ceglédi Városi Könyvtár intézményvezetője a legfrissebb információkkal érkezik. Egy kicsit visszanézzünk a nyár eddigi részére, és a következő időszak terveiről is faggatom majd őt, úgyhogy érdemes lesz a következő 60 percben is itt maradni a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Tetőzhet a hőség. Sok munkát adnak a tűzoltóknak az erdő és avartüzek. Leállítatta a sínek mentén végzett fakivágásokat Vitézi Dávid. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Országosan elérte, Budapesten meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Csütörtökön tetőzhet a hőség, részletek az időjárásról a hírek végén. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint szerda estig 17 erdő és vegetáció tűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avarég. A tűz a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti. 40 ingatlanból összesen 61 ember telepítettek ki, de a MOL üzemanyag telepe nincs veszélyben. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédes-Tapolcsán külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan fő tájépítést felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották Keszthelyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. Keszthelyen immár mindhárom balatoni strandon kiváló a vízminőség. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett.
1: Az időjárásról.
5: Tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt FMX és a Maybe You Are The Problem című 2022-es dala. Ezzel indítottuk a szerda esti beszélgetős műsor második óráját, kedves hallgatóink. Most még jön egy dalocska Dr. Bérestől és Veréb Tamástól, egy friss 2026-os felvétel, az Ugye Nem Bántad Meg című nóta. Hát önök sem fogják megbánni, ha velünk maradnak, hiszen a nóta után jön majd egy beszélgetés a Ceglédi Városi Könyvtárról. Az intézményvezető Kapde Bóladik Lívia lesz a vendégünk, aki a legfrissebb információkkal érkezik ide stúdiónkba, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Vajon mennyire volt a nyár úgymond nyugis, vagy éppen mennyire volt tele munkával a Ceglédi Városi Könyvtárban? Nos hát többek között erre is kíváncsi leszek a következő percekben, és a legilletékesebbtől, az intézményvezetőtől, Kapdevoladik Líviától fogom mindezt megkérdezni, úgyhogy induljon a mai második interjúnk is, itt a szerda esti beszélgetős műsorban.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát a könyvtárba, a Ceglédi Városi Könyvtárba látogatunk el, képletesen, természetesen, hiszen a könyvtár intézményvezetője, Kapdeboladik Lívia látogatott el igazából hozzánk ide a Cegléd Rádió stúdiójában. Nagy szeretettel köszöntelek, Lívia, szervusz!
2: Szervusz, Gábor, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Na hát, hogy érzitek magatokat ebben a kellemes 40 fokban?
2: Hát melegünk van, bár hozzáteszem, hogy azért természetesen a felhívásnak megfelelően üzemmódban, de kénytelenek vagyunk klimatizálni a helyiséget.
1: Persze.
2: Nem csak azért, hogy a kollégák tudjanak nyugodtan dolgozni napi 8 órában, hanem azért is, mert hogy szeretettel várjuk azokat, akik kicsit a nagy meleg elől szívesen hűsölnének nálunk a könyvtári terekben. Úgyhogy ezért is biztosítjuk számukra is ezt a kellemesebb, nem túl hideg, de kellemes, hűs klímát, illetőleg vizet biztosítunk számukra, úgyhogy amellett, amik a hagyományos könyvtári szolgáltatásaink.
1: Hát ezeknek is menni kell, nincsen igazi nyári szünet ott, ugye?
2: Tehát, nincsen, illetőleg lesz egy nagyon-nagyon rövid zárvatartási időszakunk egységesen, méghozzá augusztus 17-től ott a 20-áig tartott.
1: Hát az nem egy hosszú időszak.
2: Nem, igen. Igazándiból csak 2-3 napot érint ez a zárvatartás.
1: Igen.
2: Az igazság, hogy igény van ránk, és én ennek nagyon-nagyon örülök, és a kollégák is, mert hogyha nem vagyunk nyitva már hétfőn, ugye hétfőnként zárva vagyunk, igen, és akkor az azt jelenti, hogy kedden gyakorlatilag megrohamoznak bennünket, úgyhogy mint a várvédőkkel, hogy álljunk a sáncon, de nagyon örülünk neki, mert ez azt jelenti, hogy van igény a könyvtárra, van igény az olvasásra, szeretnek olvasni, akik hozzánk járnak, és nagyon örülök annak is, hogy a szabadságolások ellenére az, hogy sokkal kisebb létszámmal működünk ilyenkor, július-augusztus hónapban,
1: persze,
2: azért igyekszünk megoldani, és sikerül megoldani azt, amit egész évben, hogy folyamatos legyen az új könyveknek a rendelése, érkeztetése.
1: Igen, nagyon
2: büszke vagyok arra, ezt mindig el szoktam mondani, és bocsánat, aki többször hallgatta bennünket, és unja már egy kicsit, hogy, de tényleg azt gondolom, hogy fontos még mindig elmondani, hogy könyvesbolti kínálatunk van.
1: Aha.
2: Tehát, hogy az új megjelenések azok nálunk is elérhetőek.
1: Már ott vannak, igen.
2: És ez nyáron azért nehézséget jelent itt a szabadságolások miatt, úgyhogy hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nincs mindig, vagy nem fő mindig a fejünk amiatt, hogy tudjuk ezt megoldani, de még most is sikerül megoldanunk azt, hogy mindig legyen olyan gyűjtemény szervező, gyarapító kolléga, aki tudja a könyveket, könyvek beszerzését intézni, érkeztetni, hogy mindig ott legyenek,
1: persze,
2: az új könyvek.
1: Persze, hogyha a szerdán megjelenik egy könyv, és csütörtökön még éppen nincs nálatok, azért az nem egy tragédia.
2: Így van.
1: Akkor majd jövő héten ott lesz.
2: Igen, de viszonylag, tehát tényleg hamar. Igen. Aki jár hozzánk, az pontosan tudja, hogy hamar. És hát itt fontos azért elmondani azt is, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy hozzánk csak úgy érkeznek a könyvek. Tehát, hogy nekünk semmi dolgunk nincsen, csak kiadni a már készen érkező könyveket, és csak be kell tennünk a polcra, és onnan leemelni. Ez egyáltalán nem így van, hanem a teljes gyarapítást, az éves gyarapítást, azt minden városi könyvtár saját maga kell, hogy megszervezze. Úgyhogy természetesen mi is az év elején megnézzük, megvizsgáljuk azt, hogy milyen ütemben, hogyan fogunk gyarapítani, hány százalékban legyen a részlegek közötti elosztás. Tehát tulajdonképpen készítünk egy nagyon szép gyarapítási tervet, és egész évben ehhez tartjuk magunkat, ezt követik a kollégák. És ami még nehézséget jelent, hogy rengeteg könyv jelenik meg. Tehát óriási. Igen, az, ilyen értelemben igen, de úgy értettem azt, hogy nehézség, hogy régebben mondjuk nem csak, hogy kevesebb könyv jelent meg, hanem azokat a könyvtárosok egy gyűjteményes kötetben nagyjából a várható megjelenéseket megkapták, és semmi más dolguk igen. nincsen. Mondjuk ezelőtt még, hát olyan 10 évvel ezelőtt is talán ez még így uh-huh. működött. Úgyhogy átlapozgatták ezt a kis kötetet, ott bejelölgették, hogy mire van szükség, egyetlen egy helyről meg lehetett mindent rendelni, és akkor ez így egy kicsit viszonylag egyszerűbb volt.
1: És ez miért szűnt meg?
2: Ma már nem így működik, hanem a kollégáknak kell figyelniük a könyv megjelenést, a piacot kvázi.
1: Nyilván már az interneten
2: van.
1: Keresztül.
2: Hát igen, persze, természetesen igen. nincsen már ilyen kötet, ami kézbefogható. Úgyhogy figyelni kell, hogy mikor mi jelenik meg. Előrejelzik a kiadók, tehát már hónapokkal előre lehet
1: az
2: tudni,
1: jó,
2: hogy,
1: azért, igen.
2: Uh-huh. hogy mi várható, és akkor már tudunk ezekre előrendelést biztosítani, de hát ez egy plusz munka, az tény, hogy oda kell figyelni, uh-huh. és hát különösen, amikor nagyobb könyves események vannak, akkor tudják azért már a kollégák, hogy ott egy nagyobb arányú megjelenés várható, most például már ilyen lesz a Budapesti Nagykönyvfesztivál ősszel, tehát most már érdemes uh-huh. figyelgetni, előrendelni az őszi könyves kínálatot.
1: Hú, nagyon jó. A nyár inkább az ilyen rendezgetések, háttérmunkák ideje, tehát gyanítom azt, hogy sokan elmennek nyaralni, családostól, stb. Tehát nem olyan, mint mondjuk októberben például a
2: nem
1: látogatottság.
2: Hát azt kell mondanom, hogy vannak kiemelt napjaink a látogatottság terén, amik például a KED, az egy ilyen nap, ami az őszi vagy a tavaszi napoknak megfelelő.
1: No,
2: tehát
1: hiszen.
2: Semmivel
1: az
2: sem
1: jó.
2: apa, de a többi nap az valóban azt érezzük, hogy egy kicsit visszaesés, mondjuk egy tavaszi,
1: de
2: vagy egy
1: a
2: őszi.
1: Háttérmunkára, ugye?
2: Igen, részben uh-huh. háttérmunkák zajlanak, már amennyire tudjuk ezt megoldani, bezárás nélkül, és úgy, hogy nagyon
1: persze.
2: kevesen vagyunk. Uh-huh. És ami még nagyon fontos, hogy két irányba működik ilyenkor a munka. Egyrészt átbeszéljük a már lezajlott eseményeket, annak a tanúságait, hogy a jövőre nézve miket kell
1: hasznos.
2: Majd figyelembe igen. vennünk, például a nyári táborokkal kapcsolatos dolgok ilyenek. Másrészt pedig már azért nagyon aktívan készülünk az őszre. A szeptembernek már csak a finom hangolása zajlik ilyenkor, tehát
1: igen.
2: azoknak a uh-huh. rendezvényeknek már azért készen kell, hogy legyenek. Gyakorlatilag már az őszi, októberi országos könyvtári napokra készülünk. Uh-huh. Ilyenkor ennek is már összeállt a tervezete, és hát gyakorlatilag folyamatosan az év végéig már állítjuk össze a programjainkat.
1: Muszáj előre látni, persze.
2: Igen, abszolút. És hát közben zajlik a jelen is, tehát nem csak a múlttal és a jövővel foglalkozunk, hanem hogy mi minden van a jelenben. Ilyenkor egy kicsit azért aktívabb talán a gyermekkönyvtár részlegünk, mert ott még mindig vannak programok, ami például nem zajlik a felnőtt könyvtárban, tehát ott már nincsenek klubok vagy rendezvények.
1: Hát ilyenkor ott van egy kis szünet, igen.
2: De a gyermekkönyvtárunk az rendkívül igen. aktív, például minden szerdán ugyanúgy várjuk a szülőket, gyerkőcöket mesevár foglalkozásra délelőtt 10 órától, úgyhogy ez ugyanúgy működik. Akkor amit feltétlen szeretnék megemlíteni, hogy nem is tudom most már hanyadik éve, de szerintem legalább a harmadik vagy negyedik éve hirdetjük meg az állatbarát olvasó kihívást.
1: Nice.
2: Ez azért különleges, mert annak idején elnyertük az állatbarát könyvtár címet, ami azt jelenti, ezt az Állatvédelmi Oktatásért Alapítvány aha. osztotta nekünk, azt jelenti, hogy mi kiemelten foglalkozunk az állatvédelemmel, a felelős állattartással, illetve az állatokhoz kapcsolódó aha. szakirodalommal, nyilván gyerek, tehát nem annyira
1: persze,
2: tudományos
1: igen,
2: jellegű,
1: igen. Uh-huh.
2: hanem gyermekismeret terjesztő könyvekkel, és ehhez kapcsolódik ez a kihívás programunk egyébként, uh-huh. ehhez a címhez, egész évben, még akár most is lehet csatlakozni ehhez a kihíváshoz a gyerkőcöknek, egész évben minden hónapban tematikus ajánlással és ahhoz kapcsolódó könyves kínálattal várjuk a gyerekeket. Most az augusztusnak a témája a cicák,
1: igen.
2: tehát fókuszban vannak a cicák, és mindenféle szép és szakirodalmat kínálunk ilyenkor, és aki legalább 10 könyvet az év folyamán elolvas, és a kis pecsétgyűjtő albumába megkapja ezért a pecséteket, ő az év végén sorsoláson vesz részt, és ajándékokat osztogatunk, úgyhogy ez egy nagyon népszerű program, úgyhogy ezt tudom ajánlani, hogy még akár most is lehet hozzá kapcsolódni.
1: Ez a kihívás, ez tulajdonképpen behívás.
2: Igen. És szeretném még elmondani, hogy ilyenkor nyáron, ugye nyári nyitvatartás szerint vagyunk, működünk, de ez azt jelenti, hogy szombatonként nem vagyunk nyitva, de most a gyermekkönyvtárunk, ők minden hónapban, nyári hónapban azért egy-egy szombatot kijelölnek, amikor nyitva vannak, és most augusztus 8-án lesz nyitva a gyermekkönyvtárunk, méghozzá nem csak, hogy nyitva vagyunk, hanem egy társasjáték délelőtre is hívjuk azokat a családokat, szülőket, gyerkőcöket, fiatalokat, akik szeretnek társasjátékot.

0: az összes olyan könnyedebb nyári, akár szerelmi történet, akár egy kicsit mondjuk egy Agatha Christie gyilkosságos történet, ami nyaraláshoz köthető, vagy skandináv krimi, vagy bármi, ami egy picit a nyárhoz kapcsolódik, ezeket külön válogatva kínáljuk, és akkor ezzel megkönnyítjük a választás lehetőségét az olvasóinknak. Úgyhogy lehet hozzánk jönni, vinni könyveket, akár nyaralásra, tengerpartra, csak tessék visszahozni.
1: Igen, vigyázni,
0: nehogy ott maradjon a gyönyörű kavicsos fövenyen.
1: Igen, hát mert valószínűleg el se tudják olvasni, akik megtalálják. Jó eséllyel.
0: Hát ha külföldi, akkor lehet, hogy nem. Szóval, hogy ilyenkor ezzel próbálunk segíteni azért nyáron az olvasóknak, illetőleg folyóiratokat is kölcsönözhetnek. Most már csak a legfrissebb számot nem, tehát mondjuk egy havi lap esetén a júliusit most már lehet kölcsönözni, akár legyen az egy nőklapja, konyha, vagy bármilyen más témában.
1: Na, nagyon jó, hogy tényleg ilyen élénk élet folyik, és aztán majd én szerintem néhány hét múlva jó lenne újra találkoznunk, amikor már az ősz már belátható távolságon belül lesz. Most egyelőre nagyon messzinek tűnik itt a 40 fokokban, de lesz ősz egyébként, tehát a tervek szerint nem marad el, és természetesen állatok is indulnak majd, nem csak ezek a úgymond megszokott könyvtári szolgáltatások, hanem majd azok a programok is, amikről érdemes lesz beszélni, hiszen mint sokszor el szoktuk mondani, a könyvtár nem az a hely, ahol könyveket tárolnak, hanem ennél azért jóval több.
0: És nem, bizony, így van, és az első programunkat már most mondom, de hogyha lesz lehetőségem később jönni, akkor azt nagyon megköszönöm, és örülök neki, de most már a zöld napra készülünk. Nagyon ez évek óta hagyomány a könyvtárban, hogy egy úgynevezett zöld napot tart szeptember elején, most szeptember 11-én fogjuk tartani, de már 10-én készülünk hozzá kísérő előadással, úgyhogy lehet zöld napra fókuszálni ilyenkor. Mindenféle ruhaforgó van, tehát ruhacserebere, növénycserebere, zöld tematikájú, élő társas játék, szóval nagyon sok mindennel készülünk erre a napra már most is, de majd a részletekkel akkor ráérünk.
1: Így van, mindenképpen térjünk rá akkor vissza, mert azért ez nem egy mindennapos rendezvény. Hát most maradjunk ennyiben, emlegetted itt ugye a nyári olvasmányokat, szerelmes regények is akár ebbe beletartozhatnak. Én találtam egy nagyon szép dalt, Peter Gabrielt gondolom ismered, hogy és ne. Remélem, hogy szereted is.
0: Igen.
1: Neki van a The Book of Love, azaz a Szerelem könyve című nagyon szép kis dala. Én azt javaslom, hogy hallgassuk most meg ezt, és ezzel köszönöm meg neked azt, hogy befáradtál ide a stúdióba, és várunk akkor néhány hét múlva ősz elején, akkor majd az akkori programokról kicsit részletesebben is szólunk, rendben?
0: Köszönöm szépen, és mi pedig várjuk szeretettel az olvasókat.
1: Kedves hallgatóink, a Ceglédi Városi Könyvtár intézményvezetője, Kapdebóladik Lívia volt a vendégem. És akkor most jöjjön a dal.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ha minden rendben, akkor éppen most ér véget, majd néhány percen belül a szerda esti beszélgetős műsor, de ezt a néhány percet a Minden rendben című dallal töltjük ki. 2021-ből szól a Compact Disco és a Hősök közös felvétele. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, amire természetesen holnap is számítok majd. Holnap 6 és 7 óra között jön majd a csütörtöki csatangoló, abban is izgalmas, érdekes témákat próbálok kínálni önöknek. Remélem, akkor is velem tartanak, és addig is maradnak itt a 92.5-ön. Jönnek esti, éjszakai műsoraink is, sok jó zenével és sok jó dumával. Úgyhogy további nagyon szép estét kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap is. Szatmári Gábor búcsúzik, minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Kia Sportage is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
1: Az időjárásról.
5: Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Álmaim kék vőlegény, gyümölcsfáim tetején, Bálintka szerelmem légy az enyém. Nem, nem az eszem ment el, kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, és azért hordtam össze ezeket a mondhatni zsületlenségeket, mert már harmadik adásunk lesz, amikor is félrehallásokkal foglalkozunk. Nézzük először, mi is a műsor, köszöntöm Önöket, Vörös Lendi vagyok. A műsorunk arról szól, hogy én elmondok egy kérdést, Önök válaszolhatnak SMS-ben a 0635-92-92-5-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és akár Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Nos, a kérdésünk úgy hangzott még a leges legelején, hogy vannak olyan szavak, mondások, félrehallások, idézetek, bármik, amiket rosszul tudod, hogy hogyan írunk, vagy hogyan ejtünk. Kettő alkalommal már foglalkoztunk ezzel a témával, ott jött össze ez a remek magna cum laude felvétel, félrehallás kettő hallgatónak az üzeneteiből. Úgyhogy hát remélem, hogy egy vicces előadást, szóval vicces adás elé nézünk, és lehet, hogy előadás lesz belőle, ki tudja, mert hogy már egy előadással indult rögtön a legelején. A lényeg az, hogyha van ilyenük, akkor küldjék el nekünk, rengeteg bent maradt üzenet van az előző két adásból, úgyhogy ezekkel kezdünk, de hogyha van olyan önnek is, amit félrehallott, rosszul hallott, vagy nem tudta, hogyan ejtik, hogyan írják, akkor küldje el nekünk, én be fogom olvasni. Ugye abból adódott a félreértés, hogy ezeket a szavakat leírva legtöbbször nem látjuk. Hallunk valamit, úgy alakul aztán az életünk, hogy lehet, hogy évekig így használjuk, és később valamikor egy ponton kiderül, hogy nem úgy kell írni. És ahogy mondtam, rengeteg bent maradt üzenetünk van még, már bele is vágunk. Azt írja nekünk Bence, hogy kontaktlencse. Nekem kontaktlencse volt. Nem merem elmondani, meddig, és még ráadásul hordom is. Hát igen, az ember nagyon sokáig nem figyeli meg, kéri a dokitól, aztán, hogy is van írva, nem látja meg, kontaktlencse. Egyébként ahogy ejtjük, így hallatszik, úgyhogy simán lehet, hogy rengetegen félre halljuk ezt a szót. Én is először kontaktnak gondoltam, aztán rájöttünk, hogy tulajdonképpen a kontakt szó az alapja az egésznek, és akkor így már tudjuk. Ja, és igen, ezt akartam még elmondani, hogy elképzelhető, hogy nagyon sokan most tudják meg, hogy egy adott szót hogyan is írunk. Mandarin helyett nandarin, pupilla helyett kupilla. Ezt írta nekünk Attila. Igen, simán ez is félrehallható, a gyerekként így halljuk meg, és aztán így rögzül. Azt írja Jászmin, hogy 6 évesen Harry Potter helyett én helikoptert mondtam. Szerintem ezt legtöbben poénból csináljuk, hiszen hasonlít a hangalakja. De 6 évesen ez szerintem még simán belefér. Milán azt írja, én a Linkin Park nevét nem olvastam el kiskoromban figyelmesen, nyilván angolból sem voltam profi 4.-5. osztályosan, csak ránéztem és a betűkből sikerült megalkotnom a Linkin Parkot. Nagyot néztem jó pár évvel később, amikor megvilágosodtam, hasonlóan átneveztem a Slipknotot Splicknotra. Hát igen, ennyi, kedves hallgatók, ennyi kell hozzá, egy apró félrenézés, félreolvasás, figyelmetlenség egy életre vagy egy jó pár évre rosszul tudunk valamit. Nem jut eszembe most egy sem tőlem, de mama, ha kardiológiára megy, azt mondja, hogy kardológia. Igen, és akkor itt eszembe jut a mamográfia, meg a papográfia. Szóval kardológia, hát igen, nem kell mindent megtanulnunk, ugyanilyen volt az influenza vagy influenza, ugyebár. Kedves hallgatók, ez lesz a mai témánk. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudod, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük? Ha volt ilyen és van kedve, küldje el nekünk 0635-92-92-t. FM 92.5 Cegléd Rádió.

eszik, mint a vekmalac. Aztán kiderült, hogy az vetmalac, írja nekünk Levi. Igen, ezzel kezdtük, talán a legelső adásban volt még erről szó. A Cegdét hangját hallgatják, kedves hallgatók, mielőtt félreértenének bármit is. És félrehallott és rosszul tudott írásról, ejtésről szól a mai műsor. Harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel, és aki elküldi nekünk a 0635 92 92 5, hogy mit hallott félre, azt én beolvasom. Na, még nem rögtön, mert hogy rengeteg üzenetünk maradt meg az előző két adásból, és most ezeket pótoljuk, aztán pedig, hogyha ezek elfogytak, jönnek a ma kapott üzenetek, remélem küldenek belőle. Gyerekkoromban a naplemente szóra hittem azt, hogy naplevente. Amíg a szüleim nem világosítottak fel arról, hogy hogyan ejtik, elég sokat törtem rajta a fejemet, hogy mi köze egy férfinek ahhoz, hogy lassan este lesz. Valószínűleg azért is maradt meg ez így az emlékeimben. Egyébként igen, ezek olyanok, hogyha sokat gondolkozunk rajta, és aztán kiderül, hogy rosszul tudtuk, akkor egy életre bevésődik, hogy volt egy ilyen félrehallás, és tulajdonképpen ebből jó sztorik lesznek, ha máshol nem, akkor itt a Cegléd Rádióban. Barkópa! 30 éves voltam, amikor mondták, hogy az Barkóba. Ezt egyébként Kinga írta nekünk. Igen, hát jobb később, mint soha, megtudjuk ezeket. Az edámi sajtot alig bírom kimondani, nekem mindig ejdámi volt. Hát van egy kis ilyen, nem is tudom, franciás ejtés, ejdámi. Nem tudom, hogy franciás, de minden esetre köszönjük az üzenetet, nem volt név az üzenet végén, ezért nem is mondtam. Érettségig azt hittem, hogy Eszter Gomb. Előtte szólt a töri tanár, hogy ő igazán értékel, hogy 4 évig ilyen vicces lány voltam, de most már rendesen írjam, mert pontot kell érte levonnia. Ugyanilyen lofti begi, és a ventilátort nagyon sokáig ventilátornak hívtam, mert hogy bent van, és így több értelme volt. Ezeket Dóri írta nekünk. Az Eszter Gomb az nagyon tetszik, erről az a vicc ugrik be, hogy kislányom, mondd el egy szóval, hogy hova mész, hogy hívnak, és mi van a kosaratban. Eszter Gomba. Nem tudom, miért mély hangon mondtam, de Eszter Gomba, ez a poén. Reméljük, hogy most kacagnak a rádiókészülékek előtt. Na igen, Lofti Begi, ezt rengetegen értik félre, ugye Lofti Begi az előadó neve, ő nem magyar származású, ezért nem kell ezen meglepődni, hogy ilyen neve van, de rengetegen Loftinak ejtik, nem tudom, a loft szó valamiért így bevésődött a magyaroknál, és a ventilátor meg azért nagyon jó, mert az első adásban is volt erről szó, vagy a másodikban, ebben nem vagyok biztos, de az tény, hogy volt ventilátor, ami bent van, volt ventilátor, ami forog fenn a szoba tetején, és volt lentillátor, ami letehető ugye a padlóra, és akkor ezért lentillátor. Úgyhogy kedves hallgatók, van még mit tanulnunk. Jöjjön egy hosszú üzenet, amit e-mailben kaptunk még hozzá MSZ-től, Filctól helyett Firctól. A nyílászárókat nyílász ároknak olvastam, mint a lövészárok, csak nyílászoknak. Angol nyelvben nemrég tudtam meg, hogy nincs olyan, hogy harbinger, csak olyan, hogy harbinger. Illetve kellemetlenül sokáig a bizniszt úgy írtam, hogy buisnes, nem pedig úgy, hogy busines. Hiszen a szótagszám úgy tűnt logikusnak, és az agyam nem vette észre, hogy nem ilyen sorrendben vannak a betűk, vagy ha igen, elkönyveltem elírásnak. Amúgy, amit nagyon sokan felnőttkorban sem tudnak, hogy a gumisnál nem centírozzák, hanem centrírozzák a gumit. Vagy ami a halálom, az egyenlőre és egyenlőre összecserélése. Ezt egyébként már az

0: Kaució helyett kaukció, egyenlőre helyett egyenlőre, telli hatalom helyett teljhatalom. Van, amelyikre hamarabb jöttem rá, van, amelyikre később, de kisgyerekként volt egy sörreklám, az élet ha bosoldala. Sosem tudtam, mi az a bosoldala, amire rájöttem, hogy basszus, az habos oldala. Anyám, írja nekünk Tamás, és köszönjük szépen, ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudod, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Félrehallások, idézetek, bármi jöhet, ami gyerekkorban, vagy hát egyáltalán bármikor. Szembe jött önnel, és kiderült, hogy az addig élete tévedés volt. Ilyeneket várunk, van bőven szerencsére, de most már új üzenetek is kerülnek ebbe a blogba, úgyhogy mindenki figyeljen, aki ma küldte el az üzenetét. A halott kém nem halott kém. Sosem értettem gyerekként, hogy a krimikben mégis minek hívják a halott kémet, ha már úgyis meghalt. Tökéletes, kedves hallgatók, Eszter írta nekünk ezt, és hát teljesen jogos. Egy halott kémet minek hívnának oda? Nem él. Fölösleges. Évekig azt mondtam, hogy a barátnőm, erre kiderült, hogy úgy kell mondani, hogy a feleségem. Na jó, viccet félretéve, Devizson, amit Demizsonnak ejtettem. Itt a vége, fussá véle. Felvidéki dialektusban mondták, legalábbis én így gondoltam. Tehát nem fuss el véle, hanem fussá véle. Nagyon jó, ezt egyébként Balástól kaptuk. Remek üzenet, megyünk is tovább. Fociban hallottam sokszor, hogy a nullszögről lőtte kapura. Erre sokáig azt hittem, hogy nyúlszög. Fociban annyira nem vagyok otthon, úgyhogy én a nullszögről nem tudok nyilatkozni, de a nyúlszög az szimpatikusnak hangzik. Én is szívesen hallottam volna így ezt a szót. Kaláka helyett kalálkát mondtam. Az ó gyönyörű szépben, pedig az ó pehe jostja helyett az ó bene jóskát énekeltem, és kínosan sokáig ó bene jóska, gyönyörű, ez Zoltán üzenete volt, tehát ó pehe jostja, ó bene jóska, és a kalálka helyett pedig kalálka. Egy névtelen üzenet küldő annyit írt csak, hogy a fürdőkád az a tiéd, a fürdőkám az az enyém. Egyébként ilyenekből tényleg a ragozásból a szóvégek miatt nagyon sokszor volt félreértés az én gyerekkoromban is, de ez a fürdőkád ez nem volt, mármint hogy az én fürdőkám. Nekem pár nappal ezelőtt jelezte a feleségem, hogy amúgy ugye tudom, hogy nem úgy mondják, hogy adekvált, hanem hogy adekvát. 33 éves vagyok, és egyetemi diplomám van, kissé sok hatás alatt vagyok azóta is. Hát igen, én is teljesen így hallottam gyerekkoromban végig, hogy adekvált, és nagyon meglepődtem az adekvát szónál. Annyit írt még egy kedves hallgató, hogy mi Magyarországon a Levi's-t így ejtjük, de közben Levi's-nak kéne ejteni, csak hát ezt senki nem tudja. Ez így igaz, bizony-bizony, kedves hallgatók, az nem Levi's Farmer, hanem Levi's Farmer, így lenne a helyes, de a magyar nyelvben így honosodott meg. Gyűrű kúra. Valami miatt a szüleim messze tartottak a fantasy dolgoktól, mert hogy biztos félnek a szörnyektől, meg ilyenek, egyszer leírva láttam valahol, és alig tudtam még olvasni, így egyben sikerült értelmeznem. A korai kiejtésemről meg annyit, hogy Keanu Reeves és Summers Bray. Aha, az a Summers Bray lesz, és a Keanu Reeves. Na hát mi annak a tanultunk meg annak idején, hogy Bruce Lee, vagy Maria Curry és Jim Curry. Nem Curry, Curry. Hát bizony, nem volt egyszerű, de most itt vagyunk, és most mindent helyre teszünk. Ha van olyan szó, amit évekig rosszul tudod, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük, küldj el nekünk 0635-925-925.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: koleszló saláta vagy koleszláv saláta, ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja, nem pontosan ezzel, hanem azzal, hogy voltak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írunk, vagy hogyan ejtünk, és a 0635-925-925-re nagyon-nagyon várjuk a válaszokat. Rita is írt nekünk, eleve azzal kezdő, hogy igen, refrén helyett reflén. Az elektromos kisülést pedig elektromos kisülésként értelmeztem, és úgy képzeltem, mint egy picike villamos széket. Teljesen logikus, de van tovább. Gyerekkoromban a szüleim nagy Charlie rajongók voltak, ezért sokat hallgatták a Szőkék a rossz napok ellen című dalt, aminek a refrénje Szőkék a rossz napok ellen, barnák, hogy forjon a vérem, de várjon bárki csak szeressen. Én gyerekként így hallottam, és így is énekeltem lelkesen minden alkalommal, szürkék a rossz napok ellen, marnák, hogy folyjon a vérem, de vágjon bárki csak szeressen. Gyönyörű üzenet, Ritának nagyon köszönjük, és ha van ilyen önnek is, nyugodtan küldje el nekünk, hogyha van kedve. Ki tudja miért, de gyerekként meg voltam győződve róla, hogy a Tamás név valójában Tamárs, és soha senki nem javított ki. Ez tartott egészen addig, amíg egyszer iskolában tolvamondásnál leírtam így. Én megpróbáltam elmagyarázni a tanárnak, hogy ő tudja rosszul, de nem sikerült. Attila üzenetét hallották, és remek üzenet volt ez is. Nagyon-nagyon szeretjük az ilyen félrehallásokat, és szerintem most már ennyi év után azért tudunk nevetni rajta. Törzs gyökeres, helyesen tős gyökeres. Pedig nagyon is jó a helyes írásom, legalábbis ami a szavakat illeti, csak az írásjelekkel szoktam néha bajban lenni, írja nekünk Lili. Igen, tős gyökeres. Nemrég tudtam meg, hogy amit én mindig is kajárdnak mondtam, az kajálda. Ja, kajárdának. Megint abban a hibában sem, kedves hallgatók, hogy próbálom jól olvasni a szavakat, de itt direkt rosszul írt szavak vannak, ezért az agyam megkavarodik. Szóval, nemrég tudtam meg, hogy amit én mindig is kajárdának hívtam, az kajálda. Gondoltam, mert bemész a járdáról, és már ehetsz is. Aha, kajárda. Teljesen jó. Másik a jobbulás. Kb. 20 évig nem értettem, hogy mi az a jóbulás. Valamiért mindenki így ejti ki, nem nyomják meg a B betűt, és egészen addig rejtély volt nekem a szó, amíg egyszer le nem írta valaki, és akkor megvilágosodtam. Tehát jóbulást. És akkor nem értetted. A faros lemez helyes kiejtése már pedig faros lemez, mert három mással hangzó egymás mellett állása esetén a középső kiesik a szóban, ugyanúgy, ahogy a mondta szó helyes kiejtése mondta. Tehát nincsen D betű, és nem pedig mondta. Ezt is megtudtuk, nyelvtanilag is helyre tettünk most már mindent. A gnocsi nem gnocsi, és nem is gnocchi, hanem gnocchi. Na, tehát, hogyha nincs meg a szó valakinek, G-N-O-C-C-H-I, gnocchi, így írják, de gnocchinak ejtik, nem gnocsinak, és nem is gnocchinak, de majd egyszer ezt megtanuljuk. Valakinél cappuccino van, és valakinél cappuccino. No, kedves hallgatók, erre a blokkra most ennyi, hamarosan folytatjuk a második órával. Ha van olyan szó, amit évekig rosszul tudott, hogy hogyan ejtik, vagy hogyan írják, azt küldje el nekünk, ha van kedve. Én pedig majd jól beolvasom.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó vesztegel a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
1: Az időjárásról.
6: Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók, én még mindig Vörös Nándi vagyok, és várom a válaszokat. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudod, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Ez adódhatott abból, hogy nem láttuk leírva a szót, ezért félrehallottuk, de lehetnek félreértett idézetek, mondatok, bármi ilyesmi. Ha van kedve, küldje el nekünk. Ez már az utolsó adás, hogy ezzel a témával foglalkozunk, úgyhogy most mindenkinek bele kell férnie. Aki még szeretné elküldeni, ez még megteheti, ebben az órában még ezzel foglalkozunk, tehát most jön egy név nélküli blokk, összegyűjtöttem pár olyan üzenetet, ahol nem kaptunk neveket, úgyhogy most mindenki név nélkül következzen. Téliszony. Néha így 30 pluszosan is szólnom kell magamnak, hogy az bizony tériszony. Aztán én sokáig a sziluettet mondtam úgy, hogy szituett. Én viszonylag sokáig hialuron savnak hívtam a hialuron savat, másodszodjára, harmadszodjára, negyedszedjére. Éveken át használtam rosszul, mire rájöttem, hogy a szed nem igazán illik oda, de soha nem tűnt fel senkinek, nekem is furcsa volt átállítani az agyamat. Én amúgy sem szeretem például, inkább mondom azt, hogy másodszorra, mint hogy másodjára. Valamiért nekem ez jobban számra áll, én úgy jobban kedvelem. Kiskoromban helypehely volt a gabonapehely, fuzira a frizura, és a ruha szót ruvának ejtettem. És még egy névtelen üzenet ide a blokk végére. Pár évvel ezelőttig teljesen abban a tudatban voltam, hogy a krumpli püré az nem krumpli püré. Hát most így hirtelen, most engem is összezavartál, nem tudom, melyik a helyes, de szerintem az röviddel helyes püré. Püré. Meg kell néznem. Meg kell néznem, kedves hallgatók, és meg is fogom, de előbb még nézzük Zoli üzenetét. A kalauzt sokáig klalauznak hívtam, aztán mindig kinevettem, de én tényleg nem tudtam kiejteni, az agyam nem volt rá képes. Hát igen, egyébként néha így beáll valami, ezt talán az első adásban meséltem el, hogy volt Zoli barátom, aki nem tudta kimondani, hogy pakol, csak azt, hogy kapol, vagy azt, hogy nándi, csak azt, hogy lándi, és még a furcsa szó volt neki, ilyen a helyet mindig azt mondta, hogy furma. Furma, de Zoli mondta, hogy furcsa. Hát, akkor olyan furi. És egyszerűen nem jött a szájára, vagy eljátszotta, ezt a mai napig nem tudom biztosan. Körülbelül, az körülbelül volt, kórház, rövidóval kórház, posta és egyenlőre. Valaki mindig beszólt, hogy az egyenlőre, egyenlőre a tortát vágod, egyenlő szeretek le. Igen, hogy mindenkinek egyenlő szeret jusson, vagy ugyanakkora, de az egyenlőre az nem ugyanaz a szó, mint az egyenlőre. És csak egy szavas így a blokk végére, antibiotikum. Tehát nem antibiotikum, hanem antibiotikum, teljesen úgy lehet hallani. Én megértem a kedves üzenetküldőt, aki a nevét nem írta le, de nem is kell.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Mindenki feloldozást kaphat, kedves hallgatók, megígértem azt, hogy utána nézzék a krumpli pürének, mert egy kedves hallgató azt írta, hogy krumpli pürének hitte, és a mai napig nem tudja, hogy most akkor melyik a helyes. Nos, a krumpli püré a helyes, a püré az csak félrehallás lehetett. És ha már félrehallások, vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudod, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Ha volt ilyen, küldje el nekünk, de már nincs sok ideje, ha most már mindent be kell dobni, az utolsó üzenetekhez érkezünk hamarosan, úgyhogy talán még most elküldhetik, de sok lehetőség már erre nem lesz, mert ezt a témát lezárjuk végleg. Celldömök, írja nekünk István. Az ugyebár celldömölk, és van egy plusz e betű, ő is azt írja, a mai napig nem dolgoztam még fel, hogy van benne egy plusz L. A családom a mai napig ezekkel a szavakkal szivat csokonya, amit nyilván a kocsonya helyett mondtam, gyorsan felcseréltem a betűket, voltam vagy 6 éves. Szemétvonat. Vártuk a rokonokat a vasútállomáson, és annyit mondta a bemondó, hogy szemétvonat érkezik. Gondoltam logikus, tök sok szemét van, valahogy el kell vinni A-ból B-be, de azért rákérdeztem anyukámnál, azóta is hallgatom. Birsli, nem segített, hogy annyira tetszett a szüleimnek, hogy átvették. Szerintem bőven a 20-as éveimmel járhattam, amikor rájöttem, hogy az fixa idea és nem fixa ideál, és hogy a De nehéz az iskolatáska című dalban a hát ha lesz ki megszánja őt, és nem hát ha Eszti megszánja őt, azt hittem Eszti a kislány. Hát egyszerűen csodálatos gyűjtés, nagyon szépen köszönjük. Már is megyünk tovább Roberttel, kiskoromban Targonya és Eszter Gomb, illetve Ventillántor, na ezt a verziót még nem hallottuk. Illetve volt az a dal, hogy Pálkata Péter jó reggelt, már adök inn a nap fel kell. Na én óvodás koromban úgy értettem és hallottam, pedig elég jó hallásom volt, hogy Pákat a Péter, és soha nem értettem, hogy mit jelent az, hogy Pákat. Első vagy második osztályban leesett, hogy az nem Pákat, hanem Pálkata Péter. Valaki meg azt gondolta, hogy Pálkat a Péter, tehát ezt a tevékenységet végzi, hogy éppen ő Pálkat jelenleg. Hát igen, nem egyszerű a gyerekek dolga, főleg, hogyha egy számára teljesen ismeretlen dalt kell valahogy megtanulnia, és egyébként a népdalok amúgy is tele vannak ilyen kitrákodj, meg ingyom-bingyom, táliber, tutáliber, máliber, hát most ez, itt tényleg megvan lőve szegény gyerek, nagyon nehéz ebből bármi értelmeset kihoznia. Menjünk egy másik üzenettel, fogalmam sincs miért, de kicsiként a létszükségletet lé-szükségletnek gondoltam. Kiskoromban mindig fufrut mondtam a frufru helyett, egyébként ez szerintem kimondási nehézség is már, mint hogy nem olyan könnyű egy pici gyereknek a frufru szót kiejteni, még felnőttként sem annyira megy. Közös lónak túrós a háta, aztán nemrég tudtam meg, hogy a turós, és nem pedig túrós, hát megérte aznap felkelni. 12 évesen tudtam meg, hogy a ciklámen az nem ciklámer, alsóban pedig a hiponder, azt hittem, hogy hipocsonder. Legendás. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm az üzeneteket, és nézzük még egyet, gimisként szembesültem vele, hogy a pogácsa nem pogárcsa, mindig is utóbbiként hívtam, még egyszer meg nem láttam leírva, mondhatom, egy világ omlott össze bennem. És ha ilyen világösszeomlásokra kíváncsiak még, akkor tartsanak velünk néhány zene után is.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: harmadik fordulója van a félrehallásos adásunknak, kedves hallgatók, amikor, hogyha volt olyan szó, amit évekig rosszul írt, rosszul ejtett, nem hallotta pontosan, vagy idézet volt, valami dalban hallotta, de félreértette, na ezeket várjuk, és most már mondom utolsó alkalommal, úgyhogy aki még gondolja, az nagyon gyorsan elküldheti 0635 92 92, de lehet az is, hogy már nem fog mindenki beleférni, mert elég sok üzenetünk van még itt, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, jöjjön Szabolcs üzenete. Én csak úgy 30 plusz évesen jöttem rá, hogy az zagyva, és nem pedig agyva. Pedig babakoromtól jártam oda, Nagy Jéghoz, minden évben kétszer. Ahol a vasúti híd van, alatta játszottunk a vízparton és a vízben, nyáron persze, mikor még megvoltak a kertek a szigeten, ma már vadaspark vagy mi. Akkor szépen átgázoltunk és mentünk a Nagyival dolgozni a veteményesbe, ő persze a vasúti hídon ment át, amikor jártak a kocsik. Na, valahogy eddig tartott végre megpillantani a hídon a folyó hivatalos nevét, mert rém sokáig gondolkoztam rajta, hogy az most agyva vagy zagyva. Kicsit olyan volt, mint Zelda, a zöld kis emberke, aki megmenti a hercegnőt vagy mi. Teljesen megérthető a dolog szerintem, tehát ha nem vagyunk benne biztosak, hogy a névelő az most az, vagy pedig csak egy A betű, akkor az lehet a zagyva, vagy az agyva is. Úgyhogy ez tényleg félre mehet, én mondjuk tudtam az agyvát gyerekkorom óta, én is jártam oda, egyébként mi is vasúti íd alatt mentünk át az agyván, amikor alacsony volt a vízszint, ez Szolnokon történt, de a zagyva nevét mindig tudtam, de az ilyen félreértés egyébként teljesen helytálló, vagy jogos, vagy... Na, értik a kedves hallgatók. Menjünk tovább, gyerekkoromban volt egy giroszozó, ami mellett mindig elment a busz. Nem jártam még bent soha, és nem is tudtam mi az, csak mindig csodálkoztam, hogy nem veszik észre, hogy rossz sorrendben tették fel a gyorsnak a betűit. Igen, ez még az első adásban merült fel, ott is beszéltünk róla. Kétnyelvű furcsaságként írom. A 36-ot mindig rendesen ejtettem ki, de ha például olvasom, akkor 36 lesz belőle. Mivel a francia második anyanyelvem, és ők CH-val írják a mi S-ünket. Aha, CH, tehát 36, ott a CH, és 36 lesz belőle olvasva. Nagyon jó, ez is egy tök érdekes vélemény, nagyon szépen köszönjük. Az akkumulátort akkumulátornak írtam és hívtam is, csak egy éve esett le. Igen, sokan nem tudják, mert annyira eltűnik az O betű, tehát nem akkumulátor, hanem akkumulátor. Úgyhogy ez benne van természetesen, szerintem sokaknál. És nézzünk még egyet erre a blokkra. Ez kicsit más, ugyanakkor extrém gáz, de kb. Egy éve tudom, hogy Tony, a Black Sabbath gitárosa nem Lomi, hanem Iommi. Valamiért elkerült a figyelmemet, hogy a családneve kezdőbetűje nem is kis L, hanem nagy I kell, hogy legyen. És ugyanez Jimmy Iovinnel, mentségemre szóljon, hogy a Lomi értelmesebbnek hangzik magyarul. Hát igen, mint az Iommi. Na, ez egyébként én meg az írásnál szoktam beleesni abba az hibába, hogy mondjuk az Ildikót, nagyon hasonlít a kis L betűm írva, mint a nagy I-m. Nyilván egy vonal mind a kettő, és az Ildikót néha úgy írom le, hogy Ildikónak tűnik, de hát ez már csak ilyen. Hamarosan visszajövő még egy blokkra, kedves hallgatók, de ott már zárul a mai adás, úgyhogy készüljenek, mert még egyszer visszatér a Ceglét hangja a mai napon.
1: Hey, információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, félrehallásokból állt a mai ceglét hangja, és hát van még bőven, annyira sok már nincsen, de most már mindenki, aki elküldte nekünk, bele fog férni, besűrítem ebbe az utolsó 3 percbe, úgyhogy ha voltak olyan szavak, amiket évig rosszul tudott, vagy rosszul hallott, ezeket kellett nekünk elküldeni, és 3. adás kereteiben foglalkoztunk ezzel a témával, most már tényleg zárul minden, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jöjjön pár névtelen üzenet az elején, aztán pedig le is zárjuk a mai műsort. Pisztácia, nálam egy évvel ezelőttig pisztárcia volt, sokáig manipulálnak hívtam a manipulászót, 30 évesen tudtam meg, hogy nem síma, hanem sima. Igen, nagyon sokan ejtik hosszú ível a simát, valamiért síma, és a helyen, azt néha úgy hallom, hogy helyen, szóval ilyen érdekességek vannak. Gyerekkoromban minden mese után az volt, hogy happy end, én meg nem értettem, hogy miért írják ki, hogy boldog és. Mi és? Teljesen igaz, és a The End-re is, amikor kiírták, hogy vége a filmnek, arra is azt gondolta az ember, hogy az és. Egyszerűen nem értettük, teljesen átérzem. Gémeskút helyett Déneskút, mert a név miatt értelmezhetőbbnek hangzott. Én csak nem olyan rég tudtam meg, hogy a kerekeket centrírozni kell, nem pedig centírozni, 40 évig úgy mondtam. Atléta az nem ugyanaz, mint az akléta, tehát K-val. A mély viasz gyertya évekig, 29 vagyok, azt hittem, hogy mély viasz gyertya. Pár hónapja világosodtam meg, és ilyen volt a kvarcóra is, amit, ne kérdezz miért, svarcórának hívtam, írja nekünk Balázs. Nagyon szépen köszönjük. És 2 üzenetünk maradt, gyerekként szendrics és trigó, na most, ja, azt gondolom szendvics az egyértelmű, de a trikó lehet a trigó? Most csak így gondolkodom, de szerintem biztos, hogy az. Ez egyébként Kristóf üzenete. Voltak ilyenek is, hogy milliméter a milliméter helyett, szorgalmi út helyett szolgalmi út. Nagyon hosszú a lista. Amit lehet, azt félreértek amúgy is. Ez már csak ilyen... Na most bocsánat, meg kell állnom egy kicsit, mert ezt biztos el fogom rontani. Ez már csak ilyen karikatív dolog, írta nekünk, tehát... A kedves hallgató a karitatív szót valószínűleg szándékosan írta rosszul. Igen, karikatív dolog, de jó volt a szendrics is, nagyon jó volt, meg a trigó is. Nagyon szépen köszönjük, és bármilyen szomorú is, ráfordulunk az utolsó üzenetünkre. Szerencsére ebbe azért több dolog is belefért. Vivien üzenete. Ecet a mai napig nem tudom normálisan kiejteni, valami furcsa akcentus jön ki, amikor kimondom az e betűket, és ilyen acetnek hangzik. Porfis, ami a partfis, ami kiderült, hogy partvis. Igen, 3-as, tökéletes. Annó alsóban a szaltó helyett szartót mondtam sokáig, és ilyen volt még az egérszelep, ami EGR szelep, és a miteszer, vagyis pontosabban nálam mitaszer. Hát köszönjük, kedves hallgatók, nagyon sok remek apróság, félrehallás, és hát reméljük, hogy sok tanulság, mert lehet, hogy sokan most ebből a műsorból tudták meg, hogy valamit nem úgy írunk, vagy nem úgy ejtünk, ahogy eddig gondolták. Minden esetre nagyon szépen köszönöm a rengeteg remek üzenetet, holnap ismét jövünk egy másik témával, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket is, Vörös Nárni búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
1: Sono spiacente.

0: FM-em.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-ig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a Médiaklikken is visszanézhetők lesznek.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá. Mindazokat, akik szeretnék megnézni a Plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztalitenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció, és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. 92.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
0: Az időjárásról.
1: Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kúria udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel, Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Let's go.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-ig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a Médiaklikken is visszanézhetők lesznek.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba a Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a Plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaditest összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ceglédár Show-ban.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó vesztegel a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgókép díjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
0: Az időjárásról.
1: Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglédikultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Súlyog Tamásnak hívják.